Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel. Rádió
1: Andrész. Nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

meghallgatna Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Tényleg nyakunkon a klímaválság, a miniszterelnök szerint. 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája szeptember közepétől, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Múlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, amelyekben 3 meghaltak, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre elmondta, idén eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, ezekben 66-an sérültek meg, és csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Tűz volt a Marcibányi téri asztali teniszcsarnokban pénteken, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebookon. A csarnokban kigyulladt egy elektromos szekrény, a tűz átterjedt a tetőre, ahol 8-10 négyzetméteren szigetelés és vezetékek égtek a napelemek közelében. A lángokat délutánra eloltották, de komoly károk keletkeztek még a szomszédos squash klubon belül is, egy pálya szinte teljesen elázott, és a sportkomplexumban sincs áram. A miniszter szerint a tűz veszélybe sodorta a másfél hét múlva kezdődő fallabda Európa-bajnokság megrendezését. A Magyar Fallabda Szövetség és a Sportállamtitkárság képviselőivel dolgoznak az alternatív megoldásokon. 14 pontból álló javaslatcsomagot juttatott el az általános iskoláknak az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A cél az alsó tagozatos oktatás gyermekközpontúvá és élményalapúvá tétele. A már idén szeptemberben induló tanévben is alkalmazható ajánlások a felesleges terhek csökkentését, a házi feladatok korlátozását, a több mozgást, a játékos tapasztalatszerzést, valamint a fejlesztő értékelést szorgalmazzák. Egyre több magyar panaszkodik arra, hogy nem fér hozzá Revolut számlájához, írja a Blick. Sokaknak mindenféle értesítés nélkül egyik napról a másikra letiltották a hozzáférését. A számlák korlátozását a szolgáltató gyanús tevékenységgel és szabályozói kötelezettségekkel indokolja. Az ügyfeleket viszont nem mindig tájékoztatják a korlátozás pontos okáról. A Revolut azt javasolja az érintett ügyfeleknek, hogy kövessék figyelemmel az alkalmazásban megjelenő üzeneteket, szükség esetén pedig cseten lépjenek kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Elfogták a rendőrök azt a 3 férfit, akik 2 nap alatt 2-szer is kiraboltak egy zuglói iskolát. Éppen a lopott holmi egy részével 2 nagyméretű hangfallal üldögéltek egy padon, amikor a rendőrök ellenőrizték őket. Egyiküket őrizetbe vették, az ellopott műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszajuttatták az iskola vezetőjének. A 3 férfi

0: ellen eljárás indult. Elkezdődtek és egészen augusztus 30-áig tartanak a balatonfüredi borhetek, amelyen 21 borász kínálja borait a Tagore sétányon. A borosgazdák mellett pecsenyesütők, pálinkaárusok, valamint kereskedők is helyet kaptak.
1: Rádió Antrit időjárás.
2: Hétfőn az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, illetve nyugat felől érkezhetnek fátyolfelhők. Arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, a Dunántúlon élénkülhet meg a déli szél. Hajnalban 12-18 fok lesz, a maximum 33-38 fok között alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Csoda szép hétfő reggelt kívánok, ez az Antrit reggel. 6 óra múlt 3 perccel, augusztus 10-e van, én Vörös Levente vagyok, és újra megjöttem reggeli szeánszunkra. Egész héten együtt ébredezünk, ma még kicsit nyögve legyen, hisz hétfő van, 14 fokban kezdjük meg az újabb hetet. Megnézzük kicsit, mi történt a környéken és a nagyvilágban, de még kivesézzük a mai időjárásunkat is. Névnapozunk, meg születésnapozunk persze, előbb viszont érkezzen a Follow the Flow, meg a Szélcsend. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

6 óra után járunk, 10 perccel jó reggelt, ez az Antit reggel, augusztus 10-én hétfőn, és ahogy ígértem, nekiugrunk a híreknek, meg persze megnézzük az időjárásunkat is, úgyhogy akkor kezdjük. Először is vetek egy-két pillantást, akkor az időjárásra 14 Celsius fokról indulunk ma, már világos van odakint, 36 fok várható a mai nap folyamán, másodfokú riasztást adtak ki hőségre, ez továbbra is érvényben van, a divatig pedig lengeruha és csapadék nem várható ma. Ahogy fronthatás sem, de ugye a magasban egy melegebb légtömeg áramlik felénk, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szédülés és még rosszulét is egyaránt jelentkezhet. Az UV-sugárzásra és a folyadékbevitelre kell nagyon figyelni, ha pedig teheti, akkor részesítse előnyben a könnyedebb, zsírszegényebb ételeket, na meg a sok zöldséget, gyümölcsöt. Ez minden tehát, amit tudni kell reggel hirtelennyiben az időjárásról. Ránézzünk még majd itt a reggel folyamán, de már a legfrissebbekből böngészgetek. Baka András lett a Tisza párt köztársasági elnök jelöltje. Jövő hét kedden választhatják meg, ezt írták még a pénteken, de ez ugye azt jelenti, hogy akár 11-én, azaz holnap már meg lehet az új köztársasági elnöke Magyarországnak. A Tisza frakció titkos szavazással hozta meg az egyik legfontosabb döntését, és Baka Andrást jelölték a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét Magyarország köztársasági elnökének. Ezt jelentették be szombaton egészen pontosan a kormánypárti képviselőcsoport. Magyar Péter és Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter az elmúlt hetekben több tudományos, kulturális és közéleti személyiséggel is találkozott, köztük ugye a vidéki prókátorként ismert Fülöp Botonddal és Romsics Ignász történéssel is. Ugye 5-én posztoltak egy képet, hogy Baka Andrással is megtörtént egy ilyen találkozó, pénteken pedig azt mondták, hogy mindhármukból fantasztikus köztársasági elnök lenne. 10 olyan jelöltet tárgyaltak egyébként, akinek a személye garancia lehet a magyar nemzet egységének megteremtésére, közülük pedig 3-at ajánlottak a frakció figyelmébe, és titkos szavazással döntötték el végül. Ugye azt kell tudni Baka Andrásról, hogy még Sólyom László jelölte a legfelsőbb bíróság megülésedő elnöki pozíciójára, és 2009-ben 6 évre választották meg a testület elnökévé, végül 2012. január 1-én, 3,5 évvel idő előtt megszűnt ez a megbízatása az akkori alaptörvénnyel, és még pert is nyert Magyarország ellen a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának nagy kamarája előtt. Aztán egy másik hír, egy elég érdekes hír, a Dunát átúszva köthetett ki a Kossuth térnél a szombaton riadalmat keltő vaddisznó. Az RTL híradója szerint ugyanis a Dunán átúszva juthatott be a belvárosba ez a bizonyos vaddisznó, aki miatt le kellett állítani szombaton a 2-es metrót. Egy felvétel készült róla aznap, hogy a Dunában úszik, egészen gyorsan egyébként. Az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője szerint pedig, ha a helyzet megkívánja, akkor a vadisznók gond nélkül bemennek a vízbe, mert egyébként jó úszók. És végül aztán a rakparton indult el a parlament felé, a Kossuth téren lement az aluljáróba, majd egy üzemen kívül álló mozgó lépcsőn lejutott a metró megállóba is. Még egy metrókocsiba is felszállt, és aztán lejutott a sínek közé, meg kellett állítani ugye a közlekedést. Végül pedig egy másik érdekes hír, 2000 éves hajóroncsra bukkantak Szicília partjainál, egy római hajóroncsaira egészen pontosan, ezt a CBS írja. A buvárok Mazarader Vallo partjaitól 5 kilométerre találták meg a roncsot, mert a helyi halászok értesítették őket, a szonár jelzett nekik valamit a víz alatt, egy elég nagy dolgot, 45 méter mélyen feküdt a tenger mélyén egy roncs, a látótávolság ugyan nem volt jó, de az azt megtaláló hajós azt mondta, hogy közelebb ment és megállt benne az ütő, mert hogy alatta hatalmas amforák terültek el. Ugye az amfora ez a régi agyagedény, amit valószínűleg bor szállítására használtak. Nagyjából 2100 éves lett a hajó, 21 méter hosszú és 6 méter széles, ez az elmúlt évek egyik legfontosabb víz alatti régészeti felfedezése. No, hát ez minden, amit az érdekes híreket lefedi, és természetesen az időjárást. Névnapozunk egyet, mindjárt elárulom, hogy kiket köszönhetünk, előbb viszont még Pink énekel. Ez a Just Like a Pill. Jó reggelt! Antrit reggel!

Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel. Augusztus 10-én járunk. És most a van, ami nem megy, hanem megnézzük, hogy kik ünnepelnek ma, a kék ünneplik ma a névnapjukat. Először is a Lőrinceket köszöntöm, mert hogy ők ünnepelnek. A Lőrinc latin eredetű férfi név a Laurentinus névből származik, jelentése Laurentum vidékéről származó férfi, a Laurus, vagyis a babér, szóval később hozták összefüggésben, női párja a Laura. Egyébként a néphit szerint ezen nap után már nem a legjobb a dinnye. Aztán vannak még egy páran, Amadé, Amadea, Amadeus, Amadó, Asztéria, Bianca, Blanka, Csilla, Csillag, Enzo, Loránd, Loránd, Orlandó és Roland. Számukra is sok boldogságot kívánunk. Aztán megyünk is tovább a születésnaposokkal pillanatokon belül. Hello, viszont még Accent és Sarah közösen. A Don't Leave Me, ne menj sehova. Ez az Antrit reggel.

0: Szép jó reggelt kívánok, ez az Antrit reggel, pontban fél héthez érkeztünk augusztus 10-én, az év 222. napján 143-mal a vége előtt. A születésnaposokat köszöntöm már, mert belőlük is akad egy pár, azt kell, hogy mondjam. Henry Nestlé, német üzletember, a Nestlé cég alapítója például ma született, ahol Surányi Imre magyar színész, de Gerevik Pál világbajnok vívó edző is, ahogy Básti Júli kosudíjas magyar színésznő és Antonio Banderas amerikai színész is e napon ünnepel. Úgyhogy sok boldogságot kívánunk nekik innen is.
1: Happy birthday!
0: Csak megtaláltam a gombot, és természetesen mindjárt zenélünk is egyet a születésnapjukra, aztán a kalendáriummal folytatjuk, ne menjen sehova.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix. Mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Antrit reggel.

0: Szép jó reggelt, ez az Andrit reggel, 9 percre járunk, 3-4 hét előtt, és ahogy az lenni szokott, kinyitom a kalendáriumot, mert megígértem, megnézzük, mi történt ma, a legfontosabbakat pedig ki is emelem. 1519-ig ugrunk vissza, amikor Magellán portugál felfedező 5 hajóval elindult Sevillából, hogy körbehajózza a földet. Aztán 1543-ban egy hazai esemény, első Szulajmán seregeivel elfoglalta Esztergom várát. 1664-ben megkötetett a vasvári béke, 1792-ben pedig elfogták a külföldre menekülni szándékozó 16. Lajos királyt Franciaországban, ezzel megszűnt a királyság. 1793-ban Párizsban megnyílt a Louvre Múzeum, 1841-ben pedig Sopronban kőeső esett a Magyar Kurír akkori híradása szerint. Hát nem tudom elképzelni, milyen lehet, hát minden esetre érdekes ezt így hallani, majd hogy nem 200 év távlatából. 1869-ben járunk, O.B. Brown szabadalmaztatta a vetítőgépet, 1945-ben pedig Japán kapitulált a II. Világháborúban, ugye hát két atombomba miatt nem nagyon volt más választásuk. 1949-ben járunk, ekkor megtartotta alakuló ülését Strasbourgban az Európa Tanács. Fontos, hogy ez nem az Európai Unióhoz tartozik, attól teljesen független. Végül pedig 1986-ban, azaz 40 éve először rendeztek világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen, csak hogy egy hazai eseménnyel zárjunk. És akkor megyünk tovább a sport eseményekre, mert hogy megnézzük, hogy milyen eredmények voltak a hétvégén. Előbb viszont még a KTM Movie-nek el, ez a Give It Up. Jó reggelt!
1: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antwit reggel. 3 perccel járunk, 3:47 előtt már egy kicsit jobb az időnk. Odakint megy feljebb a hőmérséklet, 14 helyett 16 fokot mutatnak a hőmérők. Továbbra is a lengeruha a javasolt a mai napra, mert akár 34-36 fok is lehet, így készüljön, hogyha megy valahova. Egyébként akkor térjünk rá a sporteredményeinkre, mert hogy a hétvége tartogatott azért magában izgalmat bőven. Az NB1-jel mi mással kezdhetnénk? A 3. fordulót rendezték meg a hétvégén, de csak 5 meccset. Pénteken az MTK otthonában 3-2-re nyert a Felcsút, szombaton a Vasas valósággal kiütötte a Zalaegerszeget 5-0-val, az Újpest pedig a Kisvárdát gyűrte le 4-2-re. Vasárnap is 2 meccs volt, a Paks csak 2-2-es döntetlen tudott játszani a Honvéddal, a Debrecen pedig megszerezte első győzelmét idén a Nyíregyháza ellen 1-0-val. A Győri Eto-Ferencváros meccset elhalasztották, mert utóbbi a Real Madridot fogadta a felkészülési mérkőzésen, és kapott ki 2-1-re. Női NB1-ben a Szekszárd csapata volt érdekelt, a Felcsút érkezett hozzánk a hétvégén, és 6 gólt rúgva távoztak. Pénteken volt még kézilabda, az U18-as női Európa-bajnokság egészen pontosan, ahol a magyar válogatott az 5-től 8. helyért küzdött, Horvátországot verték először 31-28-ra, majd vasárnap Izlandtól kaptak ki az 5. helyért a folyó csatában 35-31-re. Aztán pénteken még teniszeztek is, visszaugrunk egy kicsit, Stoller Fanni és párja 2-1-re nyert a kínai ellenfeleik ellen a WTA 1000-es tornán Torontóban. A párizsi vizes Európa-bajnokságra tekintve is van, kire büszkének lenni. Fabian Bettina nyílt vízi úszásban lett ezüstérmes 3 kilométeren. A Fabian Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszki Kristóf és Betlehem Dávid 4-es pedig a 3. helyen ért be a csapatszámban. Így a magyarok összesen 1 arannyal, 5 ezüsttel és 1 bronzzal zárták az EB-t. Strandvörplabda is volt a hétvégén, az országos döntőben végül a női bajnok Villám Lilla Kun Stefánia, a férfiaknál pedig a Tari Bence és Niemeyer Lukasz Filip páros lett, úgyhogy mindenkinek gratulálunk, és természetesen megyünk tovább horoszkópozni, mert hogy már csak az van hátra ebben az órában. Állok és Jazz Green jön még előbb, ez a Summer's Back, jó reggelt!
1: Ez az Antwit reggel!

Jó reggelt, ez az Antriz reggel, 2 perccel járunk, 6:45 után, és ahogy ígértem, megnézzük, hogy mit jósol önnek ma a horoszkópja. Az oroszlánnak egy váratlan segítség bukkan fel az életében, éppen akkor, amikor a legnagyobb szüksége van rá, és mivel éppen onnan jön a segítség, ahonnan nem várta volna, arra is ráébred, hogy jogtalanul és alaptalanul vádolt eddig nem törődömséggel, vagy barátságtalansággal valakit. Az üzleti életben és a szerelemben is nagyon sikeres lehet ma, a dinamizmusra nem lehet panasza, ma nagyon érzi a ritmust. A szűznek a nagy sürgés, forgás, munkálkodás és tárgyalások közepette sem szabad megfeledkeznie a saját magának tett ígéreteiről. Valamivel tartozik a saját személyének is, amire már régóta ígéretet tett. Lehet ez az életmódváltással, a táplálkozással, vagy a ruházkodásával kapcsolatos ígéret, vagy esetleg már régóta készül meglátogatni a kozmetikusát, vagy a fodrászát, a mai napon kötelező útba ejtenie valamelyiket. A mérleg kifejezetten szereti, ha a bíró szerepét kell játszania, mégis képes arra, hogy ne legyen túlságosan ítélkező. Ma is inkább a kiegyensúlyozásra és a megértés megteremtésére törekszik a viszálykodó felek között. Ezzel kétszeresen is hasznot hajt azoknak is, akiket ezáltal közelíteni tud egymás felé, de magának is, mivel így mindkettejükben barátra, és nem pedig ellenségre lehet, ez még előnyére válik. A Skorpió lobbanékonynak és akaratosnak bizonyulhat a mai nap, ezért ha a bírósági tárgyalásra kell mennie, semmiképpen ne legyen a maga ügyvédje, ennél most sokkal több higgadtságra lenne szüksége. A helyzettől is függ persze, hogy mikor és mennyi időt érdemes mutatnia, ha az erő energikusságot és rámenőséget a kedvességgel tudja ötvözni, akkor mégiscsak bejöhet az erőfitoktatás taktikája is akár. A nyilasnak van valaki a környezetében, aki nem veszi eléggé komolyan. Ha eddig még nem is mutatta ki neki, hogy mennyire unja az örökös ugratásait és viccelődését, akkor a mai napon betelhet önnél a pohár. Végül nem tudja tovább tűrtőztetni magát, annál jobban jár, minél inkább a saját fegyverével vág vissza neki. A kifinomult humorral és kissé szarkasztikus gúnnyal többet ér el, mint a durvasággal. A bak sokat aggodalmaskodik valaki miatt, aki a környezetében él, és akinek a testi épsége, az egészsége meglehetősen meggyöngült. Ha az illető még fiatal vagy középkorú, akkor bízhat a helyzete jobbra fordulásában. Azonban, ha jócskán túl van már az életed elén, akkor sajnos számot kell vetni a legrosszabbal is. De még mindig sokat tehet azért, hogy aki kedves önnek, az mégis jól érezze magát. No, hát akkor itt most megfelezzük a dolgot, mert hogy érkezik a vízöntő. Előbb viszont még Gloria Estefánnal bulizunk egyet. You'll be mine! Maradjon velünk! Yeah! Antrit reggel!

Jó reggelt, ez az Antwit reggel, mindjárt 7 óránál vagyunk, Rita óra után pedig, ahogy megígértem, a vízöntővel folytatjuk a napi horoszkópunkat. A vízöntő a jegyén áthaladó Plutó, a vízöntőnek a jegyén áthaladó Plutó azt jelzi, hogy a mai napot a gyümölcsöző munkálkodásnak és a nagy alkotásnak kell szentelnie. Hihetetlen a munkabírása és a kreativitása is valósággal szárnyal, a gondolatok ezért ma sokkal könnyebben valóra válthatóak, még akkor is, ha felmerülnek bizonyos akadályok. Még jobban jár, ha a saját magának helyezi magasra a mércét, így minőségi munkát adhat. A halaknak a barátság nagyon fontossá válhat az életében, a féle keresgélési időszakát éli meg most ezen a téren, ezért lehet, hogy aki a tegnapi napon felbukkant az életében, az mára már nem is olyan fontos, ám akivel a mai napon találkozik, biztos, hogy mindenképpen komoly nyomot hagy majd önben. Valamire felnyitja a szemét, vagy az is lehet, hogy egy új kedvtelést, hobbit és szakmát

0: könnyebb lesz. Egyelőre a Vénusz még bujkálni kényszerül, habár már komoly tárgyalásokat is folytathat. Ezekben azonban mintha nagyobb szerepet kapna a taktikázás és a politika, mintsem a tiszta érzelmek. Még nem játszhatja ki minden lapját, egyelőre még ne adjon ultimátumot sem. A mai napon még mindig a puhatolózásai a főszerep. Az ikrek jegyén áthaladó Mars ma kedvezőtlen fényszögbe kerül az otthon lazán áthaladó Vénusszal. Ezért hajlamos lehet úgy érezni, hogy semmi sem megy jól, hogy a helyzetek kilátástalan és reménytelen, és ráadásul minden gond az önvállát nyomja. A mai nap ilyen, és még talán a holnap is, bár jogos a kiborulása, mégsem marad minden így. Azonban az igaz, hogy tennie kell azért, ha mást akar. A rákon immár erősen érződik a Mars hatása, ezért az önző és tapintatlan emberek sokkal könnyebben kihozhatják önt a sodrából, mint máskor. A legjobb lenne, ha kerülné a konfrontációt, bár alig, ha nem most valósággal üldözik önt azok, akiknek a látása már önmagában is irritáló lehet az ön számára. A hidegvér segít, s néha bizony nem árt, ha ön is kimutatja a fogafehérjét, de azért ne harapjon. No hát akkor ezt jósolja a horoszkóp önnek mára, én kívánok sok szerencsét a mai napra. Érkezik a folytatásban Sasi, akivel napjátosozunk majd a hírek után, elő viszont informálódunk, ne menjen sehova.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 3630 883 83 51.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zár szaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: 6000 milliárd forintos Európai Uniós forrás át fogja alakítani Magyarországot a miniszterelnök szerint. Keddig tart a másodfokú hőségriasztás, továbbra is marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Olyan beruházásokat indít el a kormány a hazahozott uniós forrásokból, amik az emberek környezetébe pozitív változásokat hoznak. Magyar Péter azt mondta, először indul olyan nagy uniós program az országba, amely kifejezetten megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását szolgálja majd. Az egészségügyre csak nem 170 milliárd forint uniós forrást tudnak fordítani. Ebből jut a házi orvosi ellátás és a helyi egészségügyi és szociális intézmények fejlesztésére is. Megújítják a vidéki intercity közlekedést, de a HÉV előregedett szerelvényeit is korszerűsítik. Több száz milliárd forint jut a magyar energiarendszer korszerűsítésére. Továbbra is érvényben van a másodfokú hőségriasztás, ez keddé félig tart. Bár valamelyest enyhül a hőség, a tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért továbbra is fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb továbbra is a rendszeres folyadékpótlás. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendje és a csatlakozó buszhálózat. A tervezet a budapesti agglomerációban fél óránkénti elővárosi vasúti szolgáltatást, a távolabbra utazóknak pedig két óránként induló interrégió és Eurocity összeköttetést ígér a Kiskunság városaival és Belgráddal. Számos új csatlakozó buszjárat jönne létre, amelyek a térség településeiről gyorsan elérhetővé tennék a vonatokat. Az egyeztetésre szolgáló honlapon augusztus 14-ig mindenki elmondhatja véleményét, megfogalmazhatja a javaslatait. Mintegy 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain. Az előző hónapban vízbefulladások, hőguta, hőkimerülés, allergiás reakció, anafilaxia, közlekedési balesetek, szülések adtak munkát az egységeknek. A mentők 186 sikeres újraélesztést is végeztek júliusban.

0: Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltó karászorulókat a repontautomatákon keresztül az első fél évben. A mosolyra váltó program indulása óta a visszaváltási rendszer 2024-es bevezetését követően már összesen több mint 482 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a repontautomatákon keresztül. Olyan alacsony a Duna vízállása, hogy Bulgáriában feltűntek a folyóból a 4. században épült Konstantinusz híd egyes részei. A több mint 2 kilométer hosszú építmény az ókor egyik leghosszabb ismert hídja, első Konstantinusz római császár uralkodása idején épült.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Az ország nagy részén ismét derült napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet. A Dunántúl nyugati észak-nyugati felén, az Alpok aljára Ausztria felől egy-egy zápor zivatar kis eséllyel besodródhat. A Dunántúl észak-nyugati felén élénk lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet. Országszerte kánikulában lesz részünk, a legmelegebb órákban 33-38 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
4: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel. 4 perccel járunk 7 óra után augusztus 10-én hétfőn. Én Vörös Levente vagyok, és már itt van velem a stúdióban Sasi.
5: És szép jó reggelt kívánok én is. Szia Levi.
4: Nem működik a gombom.
5: Na, melyik
4: nem,
5: gombom
4: nem tudlak működik. Megtapsolni.
5: Ó, nagyon szom, haza is megyek rögtön. Most, is olyan nehéz most volt összejött. Felkelnem. Köszönöm szépen.
4: Nehéz volt felkelni, nagyon pedig olyan szépen volt. Süt a nap.
5: Úgy egyébként igen, csak szabadságon vagyok, és még olyan jól, hogy egy picit ebben a jó, kellemes, hűvös időben még úgy ágyban maradni, de aztán majd szerintem belendülünk. Úgy
4: nem
5: is út
4: probléma,
5: közben, úgyhogy felveszem
4: közben,
5: majd
4: így van. Most. És természetesen a napi ötös is érkezik, majd őket tárgyaljuk át, úgyhogy a mai kérdésünk feléjük, elmondod?
5: Mondhatom is? Oké. Mi az a funkció a telefonodon, amiről 10 évvel ezelőtt azt gondoltad, hogy sosem fogod használni?
4: Na ezt kérdeztük a napi ötösről, de szerintem ön is elgondolkodhat rajta, mert ezen mindenki
5: igen,
4: elgondolkodhat.
5: 10 év nagyon sok idő azért
4: 10 év
5: szerintem.
4: Nagyon sok idő, sokat változott minden, úgyhogy meghallgatjuk, mit mondanak az ötök. Elő viszont még David Guetta és Kelly Rowland közös érkezik. Jó reggelt!
1: Az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Only Humberstone és a To Love Somebody egy friss nóta itt az Antriton. Jó reggelt, 7 óra 12 van, itt vagyunk Sasival, a napi ötöst faggatjuk. Mi a mai kérdésünk?
1: Mondom is rögtön, mi az a funkció a telefonodon, amiről 10 évvel ezelőtt azt gondoltad, hogy sosem fogod használni?
0: Én talán erre az embernek nincs is először így hirtelen csípőből válaszol.
1: Hát nekem is nagyon kellett gondolkodnom. De
0: aztán belegondol, ugye? Egy kicsit belegondol, és akkor már is beugrik.
1: Egyrészt rengeteget fejlődött, ugye már szerintem azóta az összes telefon.
0: Így van.
1: Nekem is mindig különbözőek voltak. Meg hát most már nagyon sok mindent tudunk ugye rajta intézni is, mint kiderült.
0: Igen.
1: Aztán most kérdés, hogy ezt tudjuk-e használni.
0: Na igen, a napi ötös tagjai válaszolnak erre. Igen. Kezdjük Ádámmal, mit tudunk róla?
1: Ádám szeret műsort vezetni, rengeteg rendezvény van már a háta mögött, de még most is aktívan speakerkedik.
0: Na, nem is tudtam róla.
2: Hát tulajdonképpen az a funkció, azt úgy hívják, hogy fotó. Uh-huh. Tehát fotózni. Én nem, igazából sose szerettem se fotózni, se úgymond filmeket készíteni, de mióta ugye megvan a picurkám, akkor mindig úgy megörökítem. Tehát valahogy most talán meg is öregedtem hozzá, hogy ilyenkor úgy mindent szeretne az ember úgy megörökíteni, de ez az egy funkciója a telefonnak, amit úgy gondoltam, nem használok, mert én személy szerint feleslegesnek tartottam.
0: Egyébként, ha belegondol az ember...
1: És nagyon veszélyes szerintem, mert most már, ha megfigyelt, ha koncertre megyünk, bárhová megyünk, a telefon mindig ott van, nem? És egyfolytában én is, mert rengeteget szoktam fotózni, tehát nincs fényképezőgépem, és én is igyekszem minden fontos pillanatot megörökíteni, csak sokszor ilyenkor az ember pont a pillanatról csúszik le, nem?
0: Igen.
1: Vagy akár amikor koncertekre mész, hogy sokan nem azzal foglalkozó, hogy átéld ezt a koncert élményt, hanem hogy úristen, hogy felveszem, hogy megmaradjon.
0: Hogy ott voltam.
1: De utána soha többet nem nézzük meg. Nem?
0: Ott voltam, és ezt mondom én is mindig, hogy...
1: Na, örülök neki, hogy egyetért.
0: Telefotózunk mindent, tényleg mindenhol kell a fotó, és aztán ott marad, és akkor nincs hely a telefonon, ez a probléma vele.
1: Tudod, sokszor meg olyan jó érzés, amikor 10-15 év múlva esetleg előveszi az ember, és úristen, most sokszor el is felejted már.
0: Igen.
1: Bár ugye akkor lenne, hogy ezt elő tudnád hivatni,
0: hát ki lehet nyomtatni,
1: amit már nem nagyon szoktunk ugye mostanában.
0: Nem szoktunk, de egyébként meg lehetne.
1: Meg lehetne, igen.
0: De hogy azért mégis belegondol az ember, régen ugye kamera, fényképezőgép. Ezek ilyen külön eszközök voltak, most meg ott a zsebünkben.
1: Erről pont beszélgetünk most a barátnőm, hogy mi is hétvégén egy pár napot ugye elmentünk pihenni, és tényleg hát fotóztunk is egy-két dolgot, hogy az én gyerekkoromban volt olyan fotó, mondjuk, hogy csak a lábam volt rajta, vagy a fejem, ezt nem tudtad megnézni, meg leválogatni, meg picit átszerkeszteni, nem, hogy ez olyan legyen. Hát sajnos ez így dobta a gép, akkor a lábamat néztük.
0: Így van. No, a következő alanyunk a napi ötösből, Kata. Ő egy új befutónk.
1: Én nem ismerem még őt, úgyhogy kíváncsi vagyok nagyon rá. Kata imád főzni, a főzés, ami kikapcsolja és a stresszes, akkor neki elkogyvasztani valamit. Elmondása szerint finom is, amit főz.
0: Na, hallgassuk Katát.
3: Az internet. Eszembe nem jutott, hogy egyszer a telefonomon keresztül fogok internetezni. De annak idején arra se gondoltam, hogy a telefonommal fogok fényképezni. Hát hajdanában azt gondoltam, hogy a telefon az mindig ilyen kis zsinóros izé marad, amiben belecsavarodik az ember ujja, meg lemegy a nap, mire a kétszer tárcsázza egymás után a 9-est. Most ehhez képest hát az egész világ ott van a zsebünkben. Ugye soha nem gondoltam volna, hogy egyszer internetezni fogok a telefonomon keresztül, vagy üzenetekre fogok válaszolni, vagy nem találom a távirányítót, és a telefonommal irányítom a tévét, és kapcsolok át másik csatornára, vagy hangosítok, halkítok. Eszembe nem volt, hogy ilyet lehet majd egyszer telefonnal csinálni.
0: Igen, ez is egy újdonság.
1: Ezt még nem is hallottam ilyenről, most nézek rád, mert ezt még nem hallottam.
0: Én nekem 5 éve nincs távirányítom.
1: Tényleg?
0: Komolyan mondom.
1: Ez egy alkalmazás, amit le kell lakottam.
0: Így van. Vagy a tévéhez, ugye vannak olyan telefonok, amiken van infraport, olyan, mint a távirányító végén, és akkor szinte bármilyen tévéhez, klímához, aztán lejátszóhoz, bármi az, amihez távirányító kell, lehet használni.
1: De akkor ez majdnem olyan, hogy tényleg már az életünket cipeljük egyébként ezen a kis kütyűn, nem?
0: Igen.
1: És egyszer ezt elhagyjuk, akkor ott komoly problémák. Én mindig ezt mondom, hogy oké, nagyon jó dolog, meg hogy fejlődjön, meg minden legyen, de egyszer ezt elhagyod, utána vége mindennek. Hát ezzel fizetnek az emberek, ugye most már.
0: Ja, jó, hát de ott azért van,
1: adatok rajta
0: azon kívül
1: vannak.
0: Még egy pár dolog.
1: Értem, csak azt mondom, hogy már azzal fizetünk is, tehát már minden tud már, tehát szinte már mindenre
0: mindent,
1: képes.
0: Abszolút. Nekem nincs távirányítom, és ha nagyon szeretném, bár nem valószínű, hogy a barátném most éppen alvás helyett sorozatot néz, de ha nézne, akkor ki tudná minden kapcsolni a tévéjét. De nem fogom, mert nem vagyok annyira szemét. Cserébe inkább játszok önnek egy jó kis dal. Joel Corey-ék érkeznek a Hard and Heart-tal, aztán megyünk tovább a napi ötössel, ne menjen sehova. Ez a Szantrit reggel!

0: Kelly Clarkson rúgta be a reggelt, jó reggelt, ez az Antrit reggel, 7 perccel járunk már fél 8 előtt. Hányszor mondtam, hogy reggel? Sokszor.
1: Szerintem már vagy 6-szor biztos.
0: Reggel van, na ez a lényeg.
1: De reggel van, így van. Nem mondtam másnál is.
0: Nem mondtam rosszat, reggel.
1: Nem.
0: No, a napi ötöst faggatjuk, a mai kérdésünk pedig hozzájuk, hogy...
1: Az volt, hogy mi az a funkció a telefonodon, amiről 10 évvel ezelőtt azt gondoltad, hogy sosem fogod használni.
0: Igen, már volt egy fotózás.
1: Így van.
0: Meg...
1: internet használat, internet, meg szintén a fotózás.
0: Távirányító.
1: Ez igen, ami fantasztikus, üzenetekre való válaszolás.
0: Igen. No, és akkor Zsófi a következő.
1: Oké, Zsófi mérnök a szakmai hozzáértésével a környezetvédelmi törekvéseket segíti.
0: Na, hallgassuk Zsófit.
2: A konferenciahívás. Én azt nem tudtam értelmezni, hogy mert valakit fölhívok, azt azért hívom föl, mert őt hívom. És az utóbbi időben iszonyat rendszeresen és sokat használom a konferenciahívást.
0: Na igen, van akinek a munkája miatt.
1: Ez egy mennyivel másabb, mint egy rendes hívás?
0: Hát ott van mondjuk egy helyett, ugye, hogyha felhívsz valakit, az egy igen, ember, a konferenciahíváson meg ott vannak akár 10-20-30-an is.
1: Hát mondjuk mi is szoktunk ilyet csinálni, barátnők, hogy négyen vagyunk, és akkor mind a négyünk ugye becsatlakozik, igen, meg meghívom. De ez egy csoportot kell akkor létrehozni. Hát, konferenciahívásban is ugyanígy?
0: Vannak ilyen különböző applikációk, ahol lehet ilyen linkkel meghívni egymást.
1: Ja, aha,
0: de hogy konferenciahívást azért régen nem gondoltad volna, hogy ugye? Régen te se gondoltad, hogy egyszerre három emberrel fogsz
1: mondjuk
0: be.
1: Nem.
0: Na
1: nem.
0: Ugye.
1: Nem, ez a Covid ideje alatt jött, ugye, amikor nem lehetett sehova sem menni, de mégis szerettünk volna találkozni, és akkor nekünk simán ugye a Messenger üzenetekben van, ugye, amikor csoportot hozunk létre.
0: Igen. Ugye üzleti applikációk is vannak.
1: Hát
0: és
1: mondjuk úgy fura
0: lehet...
1: volt azért, mert amikor hatan így becsatlakoztunk, és sok mindent nem láttunk egymásból, ugye csak azok a kis pöttyöket, meg ugye a hangot, meg ugye közben szólunk egymás beszédébe, hogy nehéz volt értelmezni a dolgokat.
0: Lehet kamerát csinálni, képernyőt megosztani,
1: igen,
0: szóval most már vannak
1: fantasztikus.
0: Ilyen.
1: Hát igen, akkor nem kell utazni sem, meg az ember igen, esetleg beteg és nem
0: meg
1: szeretne bemenni,
0: oldani,
1: akkor így is nagyon jó megoldás, igen.
0: Távmunkásoknak,
1: igen.
0: Home office-ból dolgoznak,
1: igen,
0: nekik egy ilyen meeting, egy értekezlet azért 10 évvel ezelőtt nem biztos,
1: hát
0: hogy ilyen könnyedén
1: ment
0: volna.
1: Akár Európán belül is, ha belegondolsz, hogy nagyon sokan dolgoznak azért külföldi cégeknek, hogy akkor nem kell már elutaznod. Nem egyszerű, akkor
0: szépen
1: egy ilyen konferenciahívás.
0: No, hát akkor Zsófinak a konferenciahívás volt az, amit 10 éven nem gondolt volna, hogy használni fog a telefonján. Ketten vannak még hátra, elmondják nekünk, elő viszont Jack Jones-ék énekelnek. Jó reggelt! Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Andrit reggel, egy perc múlva, nem egész egy perc múlva, 7:30-nál járunk, itt vagyunk napi ötösözünk Sasival, hello Sasi.
1: Így van, csak kb. Kicsit szerkeztem itt a betűket.
0: Na, szerkeztem
1: jobban
0: nekünk a betűket.
1: Jobban lássa mégis korán reggel.
0: Hogy mi a kérdés?
1: Ezt az volt a kérdésünk, hogy mi az a funkció a telefonodon, amiről 10 évvel ezelőtt azt gondoltad, hogy sosem fogod használni.
0: Így van, Frankivel folytassuk, itt már hárman elmondták egyébként, majd összegzünk a végén, de előbb jöjjön Franki.
1: Oké, Franki energikus mérnökember, ennek megfelelően épületvillamossági vállalkozása van, amivel rangos elismerést is bezsebelt már.
0: Akkor hallgassuk Frankit.
2: Hát erre nem nagyon tudok válaszolni, mert 18 évvel ezelőtt, amikor az első iPhone 3G kijött, én azóta almafonos vagyok, azóta ezt használom, az összes funkciójában kb. Nem nagyon tudok olyan funkciót, amit azóta nem használok. Talán mostanában a diktálást használom egyre többet, viszonylag értelmezhető a szövegfelismerésre a telefonoknak. Olyat viszont tudok, amit akkor használtam, de manapság már nem. Ez a közösségi média, ez a nyomorú Facebook.
0: Na igen, a diktálás. Ezt is egyre többen használják szerintem.
1: Egyébként az érdekes végén, mert annak idején nekem volt egy ismerősöm, hogy sokat vezetett például, és nem akart pötyögni, és ez volt a legegyszerűbb módja, hogy gyorsan kellett valakinek üzenni, és akkor diktált.
0: Na de ez milyen régen volt?
1: Hát mondjuk ez egy 10 évvel ezelőtt.
0: 10 évvel ezelőtt aha, már volt ilyen?
1: Igen.
0: Na érdekes, mert engem mindig apukám szokott, ő is vezet, és akkor ilyenkor megbombáz, amikor áll a lámpánál egy jó kis hangüzenettel, és nem írogat.
1: De... Én a hangüzenetet előszeretettel használom, nagyon sokan nem szeretik. Például igen. Én nagyon szeretem, mert nem szeretek pötyögni, mert félre, tudod, szerintem neked is írtam már sokszor, hogy úgy kell silabizálni, hogy mit, mi a fenét akartam írni, és egyszerűbb szerintem, ha mondom, sok embernek nagyon meglepő, picit személyesebb nekem egyébként, mert mégis hallja.
0: Ne, igen.
1: Örülök neki, jó van, mert mások úristen, hogy ne üzengessél nekem ilyeneket, mert nem fogom meghallgatni. Ugye ennek az a hátulütője, hogy nem mindegy, hogy hol vagy, mert mindenhol nem tudod azért lehallgatni az üzenetet, igen. Tehát más emberek azért ne hallják, de szerintem személyesebb azért, mint az írás. Mert közben te is tudsz akkor tenni venni, hogy hallgatod.
0: Talán, nem? Amúgy. Igen, nem kell úgy szemmel is odafigyelni.
1: Igen.
0: És van benne valami.
1: Ez egy jó funkció, én ezt szeretem nagyon van egyébként. Benne.
0: No, és akkor Anitával záruljon a mai ötös.
1: Oké. Anita mindene a futás, akár több 10 kilométert is képes lefutni egyetlen nap alatt.
0: Na, hallgassuk Anitát.
3: Nagyon, hogy a legtöbb. Nem nagyon használok rajta semmit. De ha választanom kéne, akkor a fizetés funkciót választom. Tehát az, hogy én a telefonomat fizessek, utaljak, teljesen abszolút kizárt volt, úgyhogy inkább akkor a fizetést választom, ezt a funkciót.
0: Igen, most már a legtöbben telefonnal fizetnek, mármint, hogy digitalizálva van a kártyájuk, és akkor azzal...
1: Tudod, erről régebben is beszéltünk, hogy kártya, ugye, vagy telefon, vagy készpénz. Én nagyon ragaszkodom még azért a készpénzhez. Kártyával szoktam nagyobb áruházakban fizetni, telefonnal még egyáltalán nem.
0: Nem
1: is szeretnék.
0: Miért nem?
1: Pont erről beszélgettünk, hogy most az embernek szerint az egész élete rajta van a telefonon. A telefon már mindent tud rólad. És egyszer elhagyod, egyszer történik vele valami.
0: Ez titkosítva van.
1: Én ezt, mondjuk az enyém az nincs, de...
0: Nem úgy értem, a kártya maga.
1: Én ezt, jó, Levi, tudod,
0: tehát ahhoz nem
1: mindent fel lehet már törni, de hogy nem, ügyesek az emberek. Amit szeretnének, azt úgyis megszerzik.
0: De nem az én bankkártyám, nem a te bankkártyád.
1: Nem is azt mondjuk, hogy feltörik, de mondjuk, ha elhagyod, már az is épp elég, hogyha valahol nyaralsz mondjuk, és elhagyod, és nincs nálad készpénz. Most amire ezt letiltod, mire a bankot elrendezed, azok is több
0: hét
1: szeretlek én is. Jól van.
0: Neked is van.
1: Most nekem is van, de nekem nem olyan okos óra, mint a tiéd. Ez csak így méri a púzusomat, meg ránézek, hogy látom hány óra van, meg mi az időjárás, megnézem esetleg.
0: Igen, 7 óra 33 van, én azt látom rajta, úgyhogy mindjárt kitekintünk az utakra, ha indul valahova.
1: Okay.
0: Esetleg munkába, akkor mindenképpen érdemes velünk tartani, nem menjen sehova.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellotkebzes@csaposuli.hu címen. Pécsben, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra. Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu. Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk a közlekedési infokkal. Sasi, mi a helyzet?
1: Rögtön mondom, hogy ilyen szépen előkészítetted már nekem. Aszfaltozás zajlik az M6-os autópályán Decs vonalától a Bátaszéki lehajtóig, ezért az országhatár felé tartó oldalon a leállós sáv és egy forgalmi sáv nem járható. Kaszálási munkálatokat is végeznek az autópályán, a Kesejűsi fellehajtótól az M6-M9 csomópontjáig. De kaszálnak az 56-os főúton egészen az északi körforgalomtól, az elkerülőn keresztül a déli megye határig.
0: Így van, én pedig már a városra közelítek, ugye ez a kaszálási útszűkülettel az elkerülőn okozhat fennakadásokat, de ahogy látom, inkább a főút piroslik, az újvárosi templom előtti szakasz, a központ, a Szent István tér különösen, illetve a kórházi kápolnánál is sokan vannak, és a csatári torok is kezd azért most már megtelni, úgyhogy ha arra jár, akkor mindenképpen számoljon 1-2 perc plusszal. Rendőrökről, trafiról kaptunk egy bejelentést a Tarcsai Vilmos utcában, tehát az elkerülőnél állnak kint, nem mentek messze, a rendőrség előtt állnak, úgyhogy arra óvatosabban természetesen, de egyébként is vezessen körültekintően és persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy írja meg SMS Viber üzenetben a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!

0: Lepörgött a moziklip a V-motorokkal, pontban 3:48, jó reggelt, ez az Anzit reggel, és akkor ránézzünk egy kicsit az időjárásunkra, most mielőtt majd összegzünk.
1: Rögtön mondom is, jó, kánikulával indul a hét, elég fura így ezt egyébként, most hogy jöttem, majdnem, hogy fáztam is egyébként, hogy meddig ennyire meleg
0: lesz. Itt a pulcsi,
1: rajtam. Köszönöm szépen, reggel. Köszönöm.
0: Megerősítem.
1: Azt hittem, hogy nekem kínálod fel, hogy vegyem fel.
0: Hát itt most már nincs
1: annyira.
0: Meleg, már igen. 21 fok van.
1: Igen. A hétfői kánikulában sok napsütésre számíthatunk a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék sehol sem várható, nem lesz jelentős a légmozgás, hajnalban 15, délután pedig 34 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A legszomorúbb szerintem ez a nem lesz jelentős a légmozgás.
1: Ez igen, mondjuk
0: pedig
1: kiszel,
0: olyan jó lenne, igen, egy kicsit igen. Fújna a szél. Nem kell nagyon, hogy kukákat vigyen el, meg mit tudom én, háztetőket tépjen fel, de egy picit azért mégiscsak mozog a
1: levegő.
0: Igen,
1: meg jó, mert ahol árnyék van, már nincs annyira meleg, és jönne egy kis fuvallat, az annyira tényleg kellemesé
0: tudná tenni. Sokkal elviselhetőbb ez a nagy meleg, de szerencsére nincs felettünk front, úgyhogy ennek ellenére a kánikula miatt melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szédülés, rosszulét mind-mind jelentkezhet, és fáradékonyabbak, tompábbak, meg dekoncentráltabbak lehetünk, ez főleg azért a munka terén érdemes észben tartani. Hát a szél az sajnos elmarad.
1: Elmarad, így van.
0: A tűző napon pedig könnyen napszúrást és hőkutát is kaphatunk, úgyhogy nem szabad sokáig ott tartózkodni. 11 és 16 óra között egyébként is erős az UV-sugárzás, illetve nagyon erős lesz néhol, hogy nálunk mennyire, az majd kiderül, de azért tényleg nem érdemes hosszabb ideig kint lenni a napon. A megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére kell figyelni, illetve az étrendben érdemes előnyben részesíteni a könnyedebb, zsírszegényebb ételeket, meg a sok zöldséget, gyümölcsöt, a vitaminokat. Úgyhogy ez minden, amit az időjárásunkról tudni kell. Megyünk tovább, összegezünk, előbb viszont én, meg persze Geszti Péter mindenkinek azt kívánja, hogy mindenki legyen rohadt gazdag. Jó reggelt!
2: Ez az Andrit reggel!

0: Joe Cocker énekelt 5 perccel 8 óra előtt. Jó reggelt, ez az Antwit reggel, és az első közös óránkban Sasival tárgyaltuk a napi ötöst. Összegezzünk egy kicsit, hogy
1: Okay, akkor az volt a kérdés, hogy tudjunk összegezni, és hogy mi az a funkció a telefonodon, amiről 10 évvel ezelőtt azt gondoltad, hogy sosem fogod használni.
0: Ugye jöttek, fotózás.
1: Volt internet használat, plusz fotózás még mellé, konferencia hívás mondott ugye Zsófi, ami szerintem egy nagyon praktikus dolog, diktálás, például,
0: Franki mondta, hogy inkább rámondja a dolgokat.
1: Gyorsan szeretnél dolgozni, és nem akarsz bajlódni itt az irogatással. Anita például a fizetést mondta, de egyébként nem nagyon használ semmilyen funkciót ezen kívül.
0: Meg a távirányító.
1: De tényleg a távirányító, az egy fantasztikus dolog. Így van, így van.
0: Most már, ami szerintem szintén szoktak még használni, hát mondani lehet a mesterséges intelligencia.
1: Szerintem azt nagyon sokan használják. Ötletgyanánt is egyébként, amikor mi is beszélgetünk.
0: Bár az nem kimondott telefonos funkció, mert ugye számítógépen is lehet beszélgetni az AI-jal, de mondjuk a fordítás kamerával, lefotózod, lefordítod, még csak le se kell fotózni.
1: Ezt én most tanultam, képzeld meg, egy fél évet talán.
0: Van ugye a Google-nek ez a lens funkciója,
1: hogy
0: csak oda irányítod a telefont, és felismeri a nyelvet, nagyjából érthetően átfordítja, és akkor...
1: Ez nagyon jó volt külföldön, amikor például étlapot szerettem volna ugye értelmezni, és hát nem
0: pontosan
1: tudsz lefordítani.
0: Amikor mondjuk nincs angol étlap egy görög kis tavernában, akkor így...
1: Fantasztikus dolog.
0: Hello, mit szeretnék enni? Hát nem tudom.
1: Hogy barátaim imádják a növényeket, és szinte mindenhol, ahol járunk, azért próbálnak ilyen kis hajtásokat tudod elhozni otthonról, és akkor mindig kíváncsi vagyunk, na ez milyen növény lehet? Hát van egy ilyen meghatározó, hogy lefotózod,
0: igen,
1: és rögtön kidobja. Ez is egy fantasztikus dolog egyébként.
0: Igen. Vagy ott van például a dalfelismerés.
1: Igen, igen, igen.
0: Nem tudom, hogy 10 éve már létezett a Shazam, de...
1: De nem gyakran használtuk, ha még létezett is.
0: Most meg azért az ember hall egy jó dalt, akkor pák benyomja is.
1: Szerintem ez olyan dolog, legalábbis magamból indulok ki, hogy nagyon sok funkció létezhetett már, csak azt sem tudtuk, hogy létezik,
0: vagy
1: meg
0: hogy
1: mire
0: használjuk,
1: vagy nem volt fejlett, vagy én rettenetesen félek mindig az ilyen műszaki dolgoktól, én mindig ilyen ellenkezem, hogy én biztos nem fogom. Aztán amikor az ember rájön arra, hogy milyen jó dolog is ez, hogy megkönnyíti az életedet, csak hát tényleg célszerűen kell használni, vagy arra a célra, amire kifejlesztették. De ez a dalfelismerés is tök, hogy úristen, hogy valahonnan tudom, hogy ismerem, és nem jut eszembe, és az egész nap benne van a füledben.
0: Két másodperc már
1: igen,
0: tudja is,
1: igen,
0: meg is
1: igen
0: mutatja.
1: Egyébként én az utalást kezdtem most így élni, hogy online rendelek, és mennyivel egyszerű például.
0: Ugye, ugye?
1: De többit ezt meghagyom a banknak, tehát ez inkább ilyen vitaminokra vonatkozik.
0: Na de van még olyan például ez a LIDAR szkenner, meg az AR alapú mérés.
1: Ez már nem tudom, miről beszélsz.
0: Leegyszerűsítve tulajdonképpen... Mi ez? Mond nekem, vonalzó, meg nem vonal, nem csak vonalzó, hanem mérőszalag.
1: Mérőszalag, igen.
0: Vannak olyan telefonok, amikben már be van építve,
1: azt a mindenért,
0: hogy kijelölsz egy pontot, elhúzod a telefont, kijelöld a másikat, és megmondja,

0: dolgozni, és mennyire nagyon jó dolog, ugye? Tehát, hogy mit tudom én, beírod, hogy körülbelül mekkora az a szoba, és hogy milyen bútorokat tervez, és nagyon szépen neked csinál egy ilyen makacszerűséget.
1: Igen.
0: Ez is egy jó dolog.
1: Ez ötleteni lehet. No, hát akkor ennyit a telefonunk funkcióiról, mert egy perc múlva 8 óra, úgyhogy jövünk majd a jó hírek óránkkal, előbb viszont még a rendes hírekből is szemlézünk, nem menjen sehova.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek!
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem!
6: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
8: Haló, hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
8: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
1: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
8: Haló, és a lóval mi lesz?
10: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Folyamatosan küzd a katasztrófavédelem a szabadtéri tüzekkel. Meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ez már nekünk is sok, és nem látjuk a végét, posztolta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán, utalva arra, hogy szabadtéri tüzek tombolnak országszerte. Bár valamennyi tüzet megfékeznek, de ők is ledöbbentek azon, hogy idén már több mint 9,5 ezer alkalommal kellett szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeni. Ezek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye, vagyis a felelőtlenség áll a háttérben. Felhívták rá ismételten a figyelmet, az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tartsuk be a szabályokat! Augusztus 11-ig meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta a másodfokú hőségriasztás miatt, ezért több hivatalnál is módosul a nyitvatartás. Ma és holnap a nem klimatizált posták 12 órakor bezárnak, a kézbesítők pedig a déli hőség előtt visszatérnek bázis postájukra. A vállalat jelezte, hogy emiatt a kézbesítésben és a csomagfeldolgozásban átmeneti lassulások előfordulhatnak. Rövidebb tanórákat javasolt a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. A javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Beszélgetőkör, közös olvasás, mesehallgatás lenne a tanóra megkezdés előtt. A tanórák 35 percesek lennének, és megfelelő idő állna rendelkezésre a nyugodt étkezésre. Az alsó tagozatosok házi feladatának mennyiségét és minőségét is korlátoznák. A mindennapos testnevelés pedig élményszerű lenne, tehát nagyobb szerepet kapna a szabadtéri játék, a séta és a névtánc. Hárman alig bírták a mérlegre rakni azt a hatalmas görögdinnyét, ami egy medgyesbodzási gazda birtokán termett. Darvas Tamás nyugdíjas agrármérnök medgyesbodzási birtokán nőtt óriás pár deka hiány 84 kg-ot nyomott. A gazda több mint 30 éve termeszt görögdinnyét, amelyek közül az egyik fajta minden képzeletet felülmúló hatalmas példányokat terem. Nem ez az első rekordja a termesztőnek, 2023-ban egy több mint 63 kilós példánnyal került az újságok címlapjára. Szobabicikli, porcelántányér és fémevő eszközök, valamint sushi és friss saláta is szerepel a Sziget Fesztivál fellépőinek kívánságlistáján. A szervezők szerint régen sokkal gyakoribb volt, hogy egy-egy fellépő például túlzott étel és ital mennyiségre tartson igényt. Ma már azonban inkább a fenntarthatóság, az egészséges életmód, a hidratálás és a magyar alapanyagok kerültek előtérbe. Az egyik előadó egy magyar nyelvű szakácskönyvet kért,

0: hogy kiről van szó, azt nem árulták el.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Bár a felhőtlen száraz időnk lesz ma, de délutántól nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és az Alpok irányából kis eséllyel egy-egy zápor, esetleg zivatar is érkezhet. A déli szél az Észak-Dunántúlon és az északi középhegységben olykor megélénkül, máshogy többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: 8 óra múlt 4 perccel, csodaszép reggelt kívánok itt az Antriton. Augusztus 10-én járunk, hétfőn, én Vörös Levente vagyok, és
5: jó reggelt, jó reggelt, igyekszem felvenni ezt a pörgést. Nagyon jó hallgatni.
4: Nem, de ez nem csak pörgés, hétfő van, meg kell indítani valahogy a hetet.
5: De reggel is hallgattalak, ahogy készülöttem, és annyira jó kedvem lett egyébként.
4: Meg kell indulni.
5: Így van.
4: Nem,
5: így van.
4: Nem szabad most
5: segítesz nekünk ebben,
4: esni,
5: a hallgatóknak.
4: Nem szabad
5: is
4: a kardunkba dőlni, hogy vége a hétvégének, mert hamarosan itt a következő.
5: Mondjuk én imádom a hétfőt, meg a hétfő reggelt is.
4: Hát
5: csak
4: ezzel,
5: most egy kicsit elfáradtam így a hétvégén.
4: Nem vagytok olyan sokan.
5: Miért? Te is szereted, ezt múltkor megbeszéltük.
4: Nem azt mondom,
5: mert
4: nem, de hogy azért sokan utálják a hétfőt, maradjunk.
5: Én azt mondom, hogy annyira jó, mert akkor mindent leteszel, ami nem volt jó, és most kezdődik egy új hét, új lehetőségekkel.
4: Pontosan.
5: Nem? És máshogy nézzük is, mindjárt itt a hétvége. Közben bennünket hallgathatnak is.
4: Előre kell. Egész héten együtt vagyunk. Ez az első
5: mennyi
4: nap.
5: Jó hírek megy rögtön, nem látod?
4: Na igen, jó
5: gondolkodni rá.
4: Jó hírekkel foglalkozunk, például, hogy kisütött egészen szépen a nap, ez is egy jó hír lehet.
5: Én most mondtam neked, hogy egy pár napot a barátnőmmel voltunk ugye Balatonon, ez a szokásos, már 10 éve nekünk ez egy ilyen kettős közös programunk, és nagyon-nagyon lehangoló videókat láttam egyébként az elmúlt napom például a Balatonról, és most mennyire fantasztikus volt ezt megélni, hogy úristen, él a Balaton,
4: hát
5: hogy sokan vannak.
4: Hát ilyen jó híreket várunk.
5: Igen.
4: Öntől is a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy a 30-as 944-44-en. Ha valami jó hírt hallott, vagy esetleg önnel történt, akkor kíváncsiak vagyunk rá. Előbb viszont még az Imagine Dragons énekel, ez a Whatever It Takes. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: A Maroon 5 dal volt itt az Antriton. Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 8 óra 13 van, Sasival pedig nekivágunk a jó híreknek.
1: Igyekszünk is legalább igen ajánlani.
0: Jó hírekkel indítsuk a hetet, a hétfőt, és én például egy amúgy bombasztikus jó hírt hoztam. Ezt nemrég találtam, sajnos későn, tehát itt Szexáron talán irreleváns is volt a dolog, mert hogy rekordkísérletet akartak dönteni, arról nincs információm, hogy megdöntötték-e, mert azt nem találtam meg, viszont vízipisztoly csatát tartottak országosan.
1: De ez felnőtteknek egyébként?
0: Mindenkinek.
1: Aha, tehát mindenkinek. Lehetett nevezni.
0: 41 darab magyar hazai fürdőben tartottak vízipisztoly csatát, szombaton, 14 órai kezdettel, és több ezren is részt vettek ezen tulajdonképpen. Egy rekordkísérletet akartak ezzel felállítani, úgy, hogy ez egy tömegszerűségi rekordkísérlet, tehát az volt a lényeg, hogy minél többen legyenek. Az általános szabály szerint legalább 5, ajánlottan 15 percig aktívan részt kellett venni az akcióban, és amit lehetett erről tudni, hogy egy helyszínként egész Magyarországot nézték. Tehát a rekord úgy, hogy egész Magyarországon hányan, mert hogy online összekapcsolódtak az a 41 helyszín.
1: Igen.
0: És valós idejű kép meg hang kapcsolattal össze lettek kötve, és akkor így a Magyar Rekord Egyesület koordinálta a dolgot egyébként egy központi fürdőből, és csatát vívtak. Nem újdonság, mert azért már volt 2 éve is, de most ez egy rekord kísérlet volt, és egyre többen több vízparti, tehát ilyen
1: strandok is, fürdők, tehát nyitott vizeknél is lehetett akkor
0: igen.
1: jelentkezni.
0: Csak például Balatonlelle, Békés Csaba, Gyula, Harkány, akkor itt nem messze Pécs, de szolnokiak, szentesiek, soproniak, tehát az egész országban.
1: De ez most volt tegnap, vagy hétvégén?
0: Most volt szombaton.
1: Tényleg, és ott voltam Lellén, és nem is hallottunk ki erről például.
0: Mondjuk 2 órakor vízipisztőzhatottak volna. Tök jó volt.
1: De jó, Szexel, igen. Jó lett volna látni egyébként, meg még részt venni hozzá is akár, mert ezen érdekes, meg izgalmas.
0: Igen.
1: Főleg is érek ott kísérletben benne vagy, nem? Ez nem mindennapi dolog.
0: Hát nem. No, egy jó hír az vízről még.
1: Akkor beszéljünk tovább, oké, mindenképpen. A Fábián Bettina, Mihályvári, Farkas Viktória, Rasovszki Kristóf, Betlem Dávid összetételű magyar csapat bronzérmet nyert szombaton a nyílt vízi úszók váltóversenyében a párizsi Európa bajnokságon. Egyébként olyan érdekes, hogy mostanában, hogy ezekről a...
0: Meg is érdemelnek egy tapsot, nem?
1: Igen, hogy a sport teljesítmény nem annyira lehet most nyomon követni. Régen nem emlékszem, amikor voltak az olimpiák, a VB-k, az EB-k, hogy tényleg a családostól ültünk le és néztük, mondjuk akkor nem volt ennyi tévécsatorna, most csak így kapkodom a fejemet, amikor mondjátok, hogy hol vannak ugye a magyarok, és milyen versenyeken veszünk részt, hát és milyen szép sikereket érünk el, és annyira nem lehet erről valahogy hallani, vagy én nem tudom, vagy csak az én fülem már nem hallja meg ezeket a dolgokat.
0: Hát nem tudom, de most már azért sok helyről lehet hallani ezekről.
1: Ez az ember próbál egy picit így a médiát úgy maga mögé tudva, nem? Meg az online világot esetleg egy kicsit elhagyva, ez pont azért nem tapasztalok ilyen dolgokat.
0: Lehet, igen. De lehet követni azért. Uh-huh,
1: persze.
0: No, és akkor még egy hír ebbe a blokkunkban. 9 bányászt sikerült kimenteni Boszniában augusztus 9-én tegnap. Egy bosznia-hercegovinai bányából mentettek ki 9 bányászt, akik a föld alatt rekedtek.
1: De bányaomlás volt, vagy?
0: Hát abban nem, a föld alatt rekedtek, ennyit ír, ez egy külföldi hír, külföldi hírportáról, a mentőcsapatok végül sikerrel jártak, és akkor
1: mindenki
0: megmenekült.
1: De jó.
0: Olyan jó ez. Elérzékeny az ember ilyenkor, nem?
1: Igen, biztos, igen, mert belegondolod, képzeled magad azért a helyzetükben, nem?
0: Hogy mit élnek át ilyenkor.
1: Hát igen, és ilyenkor 5-10 perc, 1 óra is olyan végtelennek tűnik.
0: Abszolút,
1: nem?
0: Abszolút. Mi viszont nem húzzuk végtelenre a dolgot, a következő blogban érkezünk még jó hírekkel, de várjuk az önét is. Ha esetleg hallott valamiről, vagy önnek is van a 74-es körzet 444-es számon, megosztatja velünk, vagy a 30-as 944-44-en SMS Viber üzenet formájában, aztán addig Britney Spears, igen, Britney Spears-tel folytatjuk, jól mondom. A Womanizer, jó reggelt! Yeah! Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antvét reggel, 8 óra 26-kor itt vagyunk, tárgyaljuk Sasival a jó híreket, igyekszünk önnek is feldobni a napját, a hetét kezdjük jó hírekkel.
1: És találtunk egy szuper jó híreket,
0: van,
1: most ismét évszázados csillagászati élmény közeledik, közeleg a teljes napfogyatkozás, különleges csillagászati lázban ég Európa, ugyanis napokon belül augusztus 12-én több mint 100 év után először lesz látható teljes napfogyatkozás Spanyolország szárazföldjén. A totalitási sáv Izlandot és Grönlandot is érinti, így igazi globális látványosságra készülnek az utazók és a kutatók is.
0: Én nem Magyarországról is látunk belőle majd valamit?
1: Hát ezt nem írta sajnos, de nagyon füleljük vagy szemléljük majd az eget, és meglátjuk, hát ha talán valamit láthatunk belőle.
0: No, hát
1: híradásokban biztos, hogy lesz szerintem erről szó majd.
0: Igen. Ha nem is a holdfogyatkozást láthatjuk, ha az eget kémleljük, de persze a meteorraj darabkáit mindenképpen, mert hogy a csillaghullás mostanában tetőzik, úgyhogy ilyen 60-70-80, akár 90 meteor is jöhet, úgyhogy lehet kívánni bőséggel.
1: Érdemes akkor ilyenkor fogni egy plédet, akár
0: igen,
1: akkor azt mondom, hogy este barátokkal, párunkkal, gyerekekkel esetleg külni valahova, nem?
0: Kicsit ilyen kevésbé fényszennyezett
1: helyre. Igen, igen. Ez egy fantasztikus élmény lehet.
0: Uh-huh.
1: Nem tudom, hogy mondjuk itt felmennénk mondjuk a kilátóhoz, hogy akkor ott milyen lehetne, nem tudom, vagy
0: hát erre
1: hova lenne
0: biztos,
1: érdemes.
0: Hogy erre fele biztos, hogy semmi nem látszódna, de szerintem a másik irányba se, a Dombok fele se, egy kicsit messzebb kéne menni szerintem. Mondjuk sötét völgyben van a tisztás.
1: Igen.
0: Onnan már szerintem azért egészen
1: lehet
0: jól látszik
1: látni
0: valami.
1: Lehetne akár egy ilyen programot is kitalálni, nem, hogy közösen együtt kimenni és
0: igen,
1: együtt
0: nem
1: nézni,
0: tudom, hogy szerveznek el.
1: Van egy szexedon esetleg, igen, akinek jelt szervezni egy ilyen programot. Fantasztikus lehet szerintem.
0: Igen, úgyhogy csillagászati dolgok vannak.
1: Akkor mondok még egyet, akkor ehhez kapcsolódik. Jó? Kvantum áttörés a napfénnyel. Amerikai tudósoknak most először sikerült közvetlenül a természetes napfény segítségével kvantum összefonódást létrehozniuk.
0: Jelentsen ez bármit is.
1: Igen. Korábban ehhez kizárólag drága, mesterséges lézerekre volt szükség, a felfedezés pedig teljesen új, olcsóbb távlatokat nyithat meg a kvantum kommunikációban. Szépen hangzik, igen, tehát majd erről is biztos, hogy fogok olvasni,
0: felfedezés,
1: meglátni.
0: Felfedezés, úgyhogy jó
1: így
0: hír.
1: Van,
0: jó
1: igen,
0: dolog,
1: meg jó dolgokra, igen.
0: Jó dolog lett felfedezve.
1: Így
0: és
1: van.
0: Talán az is jó hír, hogy most már nem biztos, hogy lehet sütni tojást a betonon.
1: Reméljük,
0: hát annyira
1: igen,
0: meleg nem lesz.
1: Már, igen.
0: Reménykedünk
1: mondjuk
0: benne.
1: Mondjuk most majd a 42-3 fokhoz kell nézve, a 35 fok szerintem az már nagyon elviselhető,
0: abszolút,
1: nem?
0: Abszolút.
1: Meg az, hogy most már szerintem szerencsé, hogy éjszakára lehűl a levegőt, tudunk pihenni, aludni,
0: igen,
1: ki tudjuk magunkat pihenni, és akkor tényleg újult erővel lehet menni dolgozni. Vagy
0: mondjuk, mondjuk egy hétfői napon.
1: Így van.
0: A main. Ha önnek van valami jó híre, akkor ossza meg velünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy ha olvasott valami jót, a 30-as 944-44-en is várjuk ezeket. Előbb viszont még elmenjünk és zenélünk egyet, aztán jövünk még vissza ilyen pozitív hírekkel, ne menjen sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Antrit reggel.

0: Jennifer López énekelt nekünk itt az Antrit reggelben. Jó reggelt, 8 óra 37-et írunk. A jó hírek óránkban kicsit ilyen pozitívan próbáljuk indítani a hétfő reggelt, a hetet.
1: Meg esetleg felhívni a figyelmet, igen, hogy mik történtek, milyen lehetőségek vannak, akármilyen.
0: Mire kell figyelni,
1: mire kell figyelni. Igen, akkor ugye már beszélgettük, hogy nyár és szabadság, és itt egy-két mondatban már mondtam, hogy én is egy-két napot ugye már picit pihentem, és a Balaton partján ez is egy fantasztikus dolog volt, és hogy milyen pozitív élmény volt azt megélni, hogy rengeteg ember van még mindig a Balatonon, attól függetlenül, hogy picit most próbálnak azért mást nekünk mutatni, vagy ugye kiemelt nyári fesztiválok időszaka van most, aki nagyon szereti ugye magát, a szabadságát aktívan tölteni, hogy akár most a Sziget Fesztivál kezdődik, vagy Zamádiban, vagy Siófokon is, aki tényleg azt gondolom, hogy bulizni szeretne, tehát nekik számukra is vannak azért ilyen
0: számukra
1: lehetőségek.
0: Jó hír, hogy lehet menni,
1: és ugye ebből kifolyólag ugye kerestünk még nagyon jó híreket, és találtunk is, hogy Balaton környékéről az elmúlt napokban rendkívül komoly infrastruktúrális, környezetvédelmi és turisztikai fejlesztési sikerek láttak napvilágot. 646 milliárdos gigaprojekt, elkészültek a tervek a komplex vízi közmű fejlesztéshez, amely biztosítja a teljes régió hosszú távú ivóvíz minőségét és a megnövekedett nyári többletvíz igényt. A 4 évig tartó tervezési fázis éppen a napokban zárult le sikeresen.
0: No, hát
1: ez egy fantasztikus hír egyébként, mert én a házigazdáimmal nagyon sokat szoktunk beszélgetni, és pont a Covid időszak alatt lett ez a nagy építkezés, igenis, ugye a pestiek meg a nagyvárosból próbáltak ugye leköltözni vidékre, és leginkább úgy ott a Balaton partját nézték ki, a csend és a nyugalom, és sajnos egyszerűen maga a vízköz, semmilyen hálózat most már nem bírja el ezt a plusz terhelést, és sajnos most már történtek olyan dolgok, hogy építkeztek, felújítottak, és nem kapták meg, képzeld el, az engedélyt csak 2030-ra.
0: Már nem volt.
1: Hát már nincs áram, már nincs.
0: Nem volt meg infrastruktúrális.
1: Nem, igen, igen. Tehát erre ez egy nagyon fantasztikus jó hír most, igen.
0: Igen. Én pedig, ha már itt a vízzel kapcsolatban, nem feltétlen vízzel kapcsolatban, de azért köze van hozzá, hogy az Európai Unió nagyobb hangsúlyt akar helyezni az erdőtüzek megelőzésére. Hát nyilván egyrészt mennyi vizet ellocsolunk az erdőtüzek megfékezésére. Például a gyúlékony növényzet eltávolítására, a természetes tűzvédelmi sávok és a vizes élőhelyek helyreállítására törekednek. Ezt a Reuters írja egyébként. Úgyhogy már az EU is nem csak az oltásra, hanem egyébként a megelőzésre is fókuszálnak, és talán ez a nagyobb hangsúly, ez jó is.
1: Kell mindenképp levélyezni, de szerintem az emberi magatartás is, vagy viselkedési mintát kellene, ugye az, hogy mikor tudjuk, hogy nyáron nagy szárazság van, hányszor felhívják a figyelmet is tényleg a rádióban, a tévében, hogy tűzgyújtási tilalom van, ne dobd el a cigarett a csikket, ez nagyon-nagyon fontos. Sajnos ugye annak idején, mikor jöttem haza Lilláiktól, ugye akkor is egy őrület, és mondjuk az Ausztrália a világ másik része, hogy ott is nagyon-nagyon körültekintően kell
0: most
1: erre figyelni.
0: Most is Kanadában rengeteg tűz van.
1: Igen, például a világ számos más pontján is.
0: Spanyolok,
1: tehát ebben mi is tehetünk, mi is részesei vagyunk, én azt gondolom. Tudunk ebben segíteni, de hát természetesen rengeteg pénz is kell, meg terv is kell, meg amit mondtál is, hogy megelőzni.
0: Megelőzés nagyon fontos. Így van, és így most van. Az Európai Unió is erre nagyobb
1: hangsúlyt fektet. Szuper lehetőség, igen.
0: No, akkor még megyünk majd tovább ilyen jó hírekkel, de várjuk az önét is a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy a 30-as 944-44-en SMS Viber üzenetben, és indítsuk pozitívan
1: így
0: a
1: van,
0: hetet meg a hétfőt. Addig pedig a Stardust dalon, jó reggelt!
2: Ez az Antrit reggel!

0: Shakirájék énekeltek egyet, jó reggelt, ez az Antit reggel, 3 perccel vagyunk túl, 3:49, a jó hírek óránkban vagyunk még mindig Sasival.
1: És itt a balatoni lázban égek természetesen, hát, a Balaton a szívem csücske, úgyhogy ne haragudj, de egy picit még próbálok.
0: Na milyen jó hírek vannak még a Balatonról?
1: A hazai gasztronómia az elmúlt napokban valóságos lázban égett, hiszen pont a napokban hirdették ki a Balaton legújabb ikonikus fogásait, és cél egyenesbe fordult az ország tortája verseny is.
0: No, van akkor valami mondok ilyen
1: gasztrofriss, igen. Megvan az év strandétele, augusztus 6-án hivatalosan is a Fonyodligeti Local at the Lake Fish friss pisztrán konzervre nyerte el a fődíjat. A lisszaboni piacok világa ihlette étel egy fricska, egy elegáns virágokkal díszített frissen és üdén füstölt lokális halételt tálalnak fel valódi konzervdobozban.
0: Hoppá.
1: Ah, így is jól hangzik egyébként.
0: Van,
1: nem
0: van valami édesség is?
1: Mindjárt mondom neked. A Balaton fagyia, a fagyi nélkül nincsen.
0: A sajtos tejfölös lángos ízű fagyi.
1: Valamit tudsz, Levi.
0: Van olyan
1: idén is. A Balaton Mária fürdői Florida fagyizó Balaton Noir nevű kreációja győzedelmeskedett, Somodi János alkotása a csokoládé malátára épül, ízre a klasszikus maci kávét idézi, ami rummal és szilvával bolondítottak. De itt a maci kávét annak idején?
0: Egyszer talán.
1: Nekem nagyon-nagyon kedves.
0: Nagyon régen.
1: Hozzám, ugye, mert amikor Lila picike volt, és a nagyom már mindig maci kávét készített neki, hogy ő is tudjon a felnőttekkel kávézni. És most van, amit mondtál egyébként, kihirdették ugye az ország tortája döntőseit. Augusztus 5-én hivatalossá vált az a 6 ünnepi édesség, amely versenyben van az ország tortája 2026-os címél. Idén rendkívül erős a figyel, túros tejfölös és gyümölcsös vonal, például a rögös túróra épülő Hungária vagy a fehér mámor, a győztes napokon belül az augusztus 20-ai nemzeti ünnep előtt mutatják majd be a közönségnek.
0: Na, kíváncsi leszek,
1: akkor lehet, hogy lesz itt majd neked, igen.
0: És nem a sajtos tejfölös lángos ízű fagyi nyert.
1: De még az is lehet. Lehet, hogy jó ötletet adsz egyébként, érdemes van olyan nekik egyébként mondani. Tényleg.
0: Van olyan fagyi, persze.
1: Úristen, én imádom a fagyit is, amikor így nézem, ugye ez az én minőségi fagyit próbál az ember enni, ha már eszel a fagyit, nagyon ritkán szoktunk, de mondta, hogy az egész sort végig tudnám menni. Tehát, hogy fantasztikus ízvilág.
0: Mostanában én is, pedig én nem vagyok nagy fagyis. No, még egy jó hír, okay. ha már itt saját vonalról is lehet hozni.
1: Akkor
0: én csak annyinak örülök, hogy nyert a csapatom a hétvégén.
1: Hurrá! Most kellene a taps, látod?
0: Tök jó hír. Várjál, van tapsunk.
1: Van tapsunk.
0: Hogy ne lenne?
1: Szerintem sokan ennek örülnek, nem csak te, én ebben biztos vagyok.
0: Akinek nyert a csapata a hétvégén.
1: Így van.
0: Az szerintem ez egy jó hírnek könyveli el a hétvégén. És most éppenséggel vezeti a tabellát.
1: Igen, mert múltkor is mondta, hogy az ember, mikor ilyen jó hírek órára készülünk, hogy nem csak mindig az a jó hír, ami a nagy világban történik,
0: hanem az, ami
1: hiszen otthon
0: is,
1: piciben is történhet, akár egy jó kis ételnek az elkészítése,
0: pontosan,
1: egy családi összejövetel, vagy egy baráti találkozó, vagy egy nagyon finom bor például, vagy egy ételnek az elfogyasztása,
0: így
1: az
0: van.
1: Is jó hírek szerintem.
0: No, ha van önnek ilyen, akkor még várjuk, már nem sokáig, mert hamarosan 9 óra, de még a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy a 30-as 944-444-en írhatja meg nekünk, előbb hívhat, utóbb pedig írhat SMS Viber üzenetben, ha van jó híre, addig pedig Shawn Mendes hozom, ez is egy jó hír. If I can't have you, ne menj sehova. Antrit reggel!

0: Jó reggelt, jó reggelt, 2 perc múlva. 9 órát írunk itt az Antit reggelben, pedig ebben az órában a jó hírekről beszélgettünk Sasival.
1: Nagyon sokat mondtunk, nagyon szerintem, sokat és mondtunk. Sok területről is pont gondolkodtam, így hogy van. Volt gasztronómia, volt kézisportok, csillagászat.
0: Volt, kimentették a 9 bányászokat is, 5 napig voltak lent közben.
1: Igen, igen. Ez is hihetetlen dolog lehet szerintem megélni egy ilyen katasztrófát.
0: Abszolút.
1: Ez szóval mentálisan nagyon sok lehet ebből kijönni. Igen, de finom ételekről is beszéltünk, az országtortája, fagyja.

0: Fogunk, hogy kivel és miről, az is hamarosan kiderül, elő viszont meghallgatjuk a híreket, ne menjen sehova.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le! A jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
4: Karecskám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. 27 milliárd forintot fordít a kormány a betegségmenedzsment programra. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. Szombaton döntött arról a Tisza párt, hogy Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének. Dr. Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi bírói tapasztalattal rendelkezik. Miután 2011-ben az országgyűlés fideszes többsége jogellenesen idő előtt eltávolította hivatalából, kúriai bíróként folytatta munkáját. Mintegy 27 milliárd forintot fordít a kormány a betegségmenedzsment programra. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezett hosszú távú gondozásában. Az első évben 621 háziorvosi praxis 57.080 beteget vont be a programba. Hárman haltak meg szabadtéri tüzekben a múlt héten. 2026-ban eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, pedig másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, azaz tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Országos ellenőrzést végez a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeken a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hív. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrű menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásokra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korláttalanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedést. Járatokat.
2: Rádió Andrét időjárás.
8: Az ország nagy részén ismét derült napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet. A Dunántúl nyugati északnyugati felén, az Alpok aljára Ausztria felől egy-egy zápor zivatar kis eséllyel besodródhat. A Dunántúl északnyugati felén élénk lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet. Országszerte kánikulában lesz részünk, a legmelegebb órákban 33-38 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés.

0: mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
2: Szép jó reggelt, vagy már inkább napot, 4 perccel járunk 9 óra után, ez az Antrit reggel. Én Vörös Levente vagyok, és megkezdjük beszélgetésünket Herci Gáborral, a Vitásport és Szabadidő Egyesület elnökével. Jó reggelt, köszöntelek!
3: Jó reggelt kívánok, én is köszöntök mindenkit.
2: No, a fókuszban a mai óránk első felében a röplabda, a strandröplabda lesz, hát a strandröplabda aktuális, ugyebár nyáron, úgyhogy kivesézzük, mi a helyzet itt a szekszárdiakkal, meg a tolnaiakkal, környékbeliekkel. Maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: Pixi Lotti énekelt itt az Antriton 8 perccel 9 óra után. Jó reggelt! Megkezdjük beszélgetésünket Herczig Gáborral, a Vitás Sport és Szabadidő Egyesület elnökével, akivel a röplabda kerül most a fókuszba. Az egyesület több szakágat is üzemeltet, de most a röplabda, ami az aktuális, talán legaktuálisabb. Volt egy teremszezon, kezdjük először ezzel, mielőtt a még aktuálisabb strandröplabdára rátérünk. Milyen volt a teremszezon, hány csapat indult, milyen eredményeket értek el nagy vonalakban, mit lehet erről tudni?
1: Hát vegyesnek értékelem az idei teremszezon. Szezonunkat, voltak benne nagyon pozitív dolgok, meg volt, ami kevésbé tetszett, szinte negatív dolog. Hát a legerősebb bizonyos szempontból az idei év volt, mert 5 csapatot indítottunk a Magyar Röplabda Szövetség bajnoki rendszerébe, és a nagy örömünkre a legkisebbeket is, az U13-asokat is, akik még 4-4 ellen játszanak, el tudtuk indítani. Nekik ez volt az első évük. Az 5 csapatból sajnos az a fiú csapat volt, aki úgy szerepelt, hogy nagyon nyögvenyelősen jött össze ez a szezon, és úgy döntöttünk, hogy a következő szezonban nem is fogunk indítani fiú teremcsapatot.
0: Elfogytak a fiúk, vagy a motiváció, vagy mi fogyott itt el?
1: Mind a kettő. Tehát a motivációjuk is elfogyott, meg a fiúk is. Ugye azok, akikkel mi elkezdtünk foglalkozni, azok szép lassan kiöregedtek, elmentek egyetemre, eligazoltak más klubokba, és nem nagyon találtunk olyan minőségi utánpótlást, akikkel belemernénk vágni egy új szezonba.
0: És akkor inkább a fiúk most a strandra szorulnak, ott ugye kevesebben játszanak, vagy ott is azért?
1: Hát a strandon is elfogyott a motivációjuk, de a strand, tehát ha ők szeretnének, akkor lehetőséget fogunk biztosítani azon, hogy a strandröplabdát tudják csinálni, de hát ezt majd beszélünk róla, hogy ez azért nem csak rajtunk múlik, meg itt voltak olyan külső tényezők, ami miatt mi a strandröplabda szezonunk is kicsit negatívra sikerült.
0: Erre is mindenképpen rátérünk, de akkor a terem szezont még egy kicsit vesézgessük, mert a lányok azért szerepeltek, nem?
1: Nagyon jól, igen, tehát a kiemelt korosztályunk nekünk az U17-es csapatunk volt, akik a harmadosztályban játszottak, megnyertük ott az alapszakaszt, első helyen végeztünk, és a rájátszásban, a helyosztó mérkőzésen a második helyen végeztünk a harmadosztályban, amit én egy bravúrnak értékelek, nagyon ügyesek voltak a lányok, Tóth Gábor edzővel dolgoztak, és nagyon szép eredményt értek el.
0: Ezt akartam kérdezni, hány edző foglalkozik most ezzel a hány játékossal nagyjából az 5 csapat?
1: Hát az 5 csapat az ilyen 70 játékos, akinek versenyengedélye van, és 5-en vagyunk edzők jelenleg. A Bakusz Ádám, Tóth Gábor, Kőfalvi Adél, Farkas Zsuzsanna, és jó magam is egy-egy csapatot viszünk.
0: Szóval fel van osztva?
1: Így van, megvan minden korosztályra, hogy ki melyik kivel dolgozik, ez jövőre kicsit változni fog, de az majd kiderül.
0: És akkor a többi csapatról mit kell tudni? Ugye eddig tulajdonképpen a fiúk meg az U17-es csapaton megvagyunk, az U13-asok,
1: ezek kicsik. Az U13-as csapat, azok újoncok voltak, tehát most kezdték a versenyzést, úgyhogy őket a legalsó osztályba, a régiós bajnokságban neveztük, ez a negyedosztály, ők megállták a helyüket, illetve az U20-as csapat a szintén ebbe a régiós bajnokságban a negyedosztályba versenyzett.
0: És, ott
1: és az U15-ösök is a negyedosztályban voltak.
0: És ez valamennyiben másabb, mint a harmadosztály lebonyolítás? Vagy ez
1: igen,
0: régiós,
1: nekik jóval kevesebb mérkőzésük van, nem kell olyan messzire utazni. Egy évben mindössze 5 fordulót kell teljesíteniük, általában Székesfehérváron játszanak, még a felsőbb osztály az utazik minden 2 hetente körülbelül valamelyik másik városba.
0: Akár messzebb is.
1: Akár messzebb is, igen.
0: No, hát akkor a terem szezon lezárult májusban, júniusban?
1: Hát sajnos júniusban, ugye húzta a szövetség, hogy június közepén még osztályozott játszottunk, vagyis én helyosztó mérkőzéseket, de lezárult, most megkészülünk a következő szezonra. Már a héten elkezdik az edzéseket az U16-osok, most volt egy edzőtáborunk, ami kicsit strandröplabdás volt, kicsit már teremre készültünk, és kezdődik a következő szezon.
0: Na, erre is rátérünk, meg még aktuális a strandröplabda és a szexuális strand helyzete is, úgyhogy ezekről is beszélgetünk majd. Ne menjen sehova, érkezik egy repülőkdal.
2: Ez az Antrit reggel.

0: Nem adom fel, ezt énekelték itt az Antriton a repülő, 9 óra 16 van, jó reggelt! Folytatjuk beszélgetésünket Herczig Gáborral, a Vitásport és Szabadidő Egyesület elnökével. A teremszezont kiveséztük, túl vagyunk rajta, ugye? Teljesen lezárult, és akkor ilyenkor van a váltás nyáron, jön a strand. Ezt jobban szeretik a játékosok egyébként?
1: Van, amelyik jobban szereti, van, aki kifejezetten nem szereti, az nem is csinálja, tehát ez nem kötelező, önként választanak a gyerekek, hogy mit akarnak csinálni, melyiket csinálják nagyobb elszántsággal, valakinek könnyebb, mert csak két embernek kell a pályán lenni, valakinek meg ez a nehezebb, hogy csak ketten vannak a pályán.
0: Kisebb a pálya.
1: Kisebb a pálya, de csak egy picivel kisebb, de minden felelős. Tehát itt nem oszlik el úgy a felelősség, mint egy teremcsapatban, ahol hatan vannak, hanem itt a két embernek kell megoldani a dolgokat.
0: Hogy zajlik ilyenkor a felkészülés? Azért évközben is van, aki strandon van lehetőség játszani, edzeni, vagy teremszezon vége, ki a strandra, és akkor onnantól?
1: Hát annyiból speciális, hogy azért a téli hideg hónapokban homokra nem tudunk menni, ahhoz fedett csarnok kell, van olyan egyesület, aki rendelkezik ilyennel, főleg a pesti csapatok, de azért mi télen is próbáltunk strandröplabda edzéseket biztosítani, ugyan terembe csináltuk, de itt speciális strandröplabda edzések zajlottak.
0: Olyan szabályokkal?
1: Olyan szabályokkal, olyan érintésekkel, olyan edzésmunkával, igen.
0: És akkor itt az eredmények, gondolom itt is vannak versenyek, vannak országos döntők.
1: Így van, nekünk az a cél egyszer egy nagy tömegbázist mozgatni a versenyeken. Ez annyira az idén nem jött össze, itt azért nehézséget okozott, hogy a szekszárdi bázisunk szinte teljesen kiesett, de a másik célunk, hogy bejutni az országos döntőkbe, tehát a gyerekek így gyűjtik a pontokat a különböző versenyeken, és aki a legjobban teljesít, azok tudnak bejutni a döntőkbe, azért így sikerült bejutni a döntőbe jó pár párosunknak.
0: Például, csak hogy...
1: Hát az U18-as lányoknál a Sági Norin, a Tóth Olivia évek óta az első osztályú döntőbe vesz részt, az idén is sikerült nekik. Ugyanebbe a korosztályba, a másodosztályba a Pusztai Lili, Rudolf Milla, őt sikerült egy 9. helyet elérniük az országos másodosztályú döntőn, illetve a fiúknál ebbe a korosztályba, a másodosztályú döntőbe jutott Csóti Bence és Vas Donát, ők harmadikak lettek,
0: wow,
1: ebbe a döntőbe. A kisebbeknél, a lányoknál a Bence Janka és a Fodor Kata az U16-os másodosztályú döntőbe lett 4. helyezett.
0: És akkor lesz is még, vagy most így ezzel itt le is zárult a dolog?
1: Hát most van a felnőtt országos döntő, igen, vagy volt ezen a hétvégén. Igen. Itt volt egy felnőtt játékosunk, a Dávid Csanád, aki beverekedte magát a döntőbe, de ott nem sikerült tovább jutni a selejtezőkből, illetve van még az U20-as döntő, ez a, azt hiszem a héten lesz, azt majd meglátjuk, hogy oda mennek-e a versenyzőink.
0: Mert az mint függ?
1: Hát Miskolcon van, tehát azért el kell jutnunk Miskolcra, majd meglátjuk, hogy tudjuk megoldani. Tehát valószínű bejutnak, még nem kaptuk meg a listát, hogy kik jutottak a döntőbe, de valószínű be fognak jutni az első osztályú döntőbe két játékosunk, a Csóti Bence és a Fejk Balázs.
0: És akkor ezen kívül is még strandröplabda, voltak tornák, különböző amatőr tornák?
1: Voltak amatőr tornák, ott is nehézséget okozott, hogy viszonylag kevés pályán tudtuk rendezni ezeket a tornákat, tehát a megszokott eltérően nem tudtunk 4 pályát biztosítani, hanem csak a dombori bázisunkat tudtuk használni 2 pályán, ez korlátozta azért az indulók számát, de ezek szerintem egész jól sikerültek.
0: Mert hogy Domboriban van egy ilyen bázis?
1: Igen, Domboriban van egy úgymond saját pályánk, amit mi üzemeltetünk, ez azért megkönnyíti nekünk az edzéseket, viszont az, hogy Szekszárdon folyamatosan átjárjunk, azért az nem megoldható hosszú távon.
0: És hogy mi a helyzet a szekszárdi stranddal? Ugye itt nehezítő körülményként említetted, hogy a szekszárdi bázis kicsit megcsapant emiatt. Arra is rátérünk majd, előbb viszont még Gwen Stefaniék énekelnek. Jó reggelt! Antrit reggel!

0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, nem egész 6 perccel járunk fél 10 előtt. Folytatjuk beszélgetésünket Herczi Gáborral, a Vitás Sport és Szabadidő Egyesület elnökével, akivel már túl vagyunk a beszélgetésben a strandröplabda szezonon is, és többször előkerült, hogy nehezítő körülmény volt a szekszárdi strandon valami? Ez mi volt? Mit kell tudni erről?
1: Hát mi már több mint 10 éve dolgozunk a szekszárdi strandon. A strandröplabda pályákon csináltuk az amatőr versenyeket kezdetben, később ott volt az utánpótlás nevelésünk, az volt az edzéseink helyszíne, de most már több mint egy évre kizártak minket a szekszárdi strandról, és nem engedt be az új üzemeltető, és szóba se áll velünk, hogy mi azt továbbra is szeretnénk csinálni. Ráadásul van egy plusz helyzet, nekünk lenne lehetőségünk, anyagi forrásunk azt a pályát megcsinálni olyan minőségbe, hogy azon komoly strandröplabda versenyek lehessenek. Költenénk rá több mint 20 millió forintot, de nem nagyon válaszoltak a megkereséseinkre.
0: És akkor most ugye kinyitott a strand, ezzel is volt probléma, hogy későn nyitott a strand, később, mint szokott. Most egy kicsit hajlik arra az üzemeltetés, hogy valami megegyezés történjen a dologban, vagy ez még teljesen?
1: Elvileg most már tárgyaltunk, tehát most már próbál segítséggel föl tudtuk venni velük a kontaktot, de hogy mi lesz belőle, azt nem tudom, nem nagyon látom bennük a rugalmasságot. Majd kiderül, hogy tudunk megegyezni. Ez egy óriási kiesés volt számunkra. Tehát azok a gyerekek, akik évek óta ott edzettek velünk, azok egyszerűen edzés lehetőség nélkül maradtak, és versenyt se tudtunk rendezni. Tehát azokat a versenyeinket, amit bevállaltuk a szövetségnek, hogy megrendezzük, azokat nem tudtuk megrendezni, mert nem volt helyszínünk.
0: Meg nem volt elég játékos akkor?
1: Hát a játékosok is elkoptak, azért van egy B verziónk, hogy mi a dombori pályáinkat tudjuk használni, de hogy Szekszárdról kihordjuk minden játékost hetente többször domboriba, az nem megoldható, sajnos. Tehát csak egy szűk réteg tudott edzeni azok, akik az országos döntőkre készülnek, meg akik nagyon akartak és hajlandók voltak kijárni domboriba edzésekre, mert a strandra nem mehettünk be.
0: Meg itt a strand azért korábbi években már előbbre is lehetett menni, nem? Mielőtt nyitott a strand, vagy hogy
1: igen, volt? Igen, mi nem a strandnyitásra kezdtük az edzéseket, hanem már május hónapba be tudtunk menni edzeni. Hát én már több mint egy éve írogatok, bombázom levelekkel az üzemeltetőt, aki most a Nemzeti Sportügynökség lett, a város átadta az üzemeltetést, illetve talán a területet is egy üzemeltető cégnek, de nem nagyon álltak velem szóba.
0: És akkor itt mit kell tudni erről a felújításról?
1: Hát lenne lehetőségünk, nyertünk egy a Magyar Röplabda Szövetség támogatásával egy pályázatot, ami azt jelentené, hogy ezeket a pályákat körbekerítenénk labdafogóhálóval, elválasztanánk a homokos területet a körötte lévő fűtől egy szegéllyel, illetve kialakítanánk magunknak egy kis bázist egy konténerrel, ahova tudjuk tenni a cuccainkat, át tudunk öltözni, plusz kicserélnénk ezeket a régi oszlopokat, amik még vannak, és új korszerű oszlopokat, oszlopborítással, hálóval telepíteni.
0: És akkor igazából a strandon lévők is használhatnák egyébként?
1: Természetesen, mi sose zártuk ezt a területet el, úgy kéne használni, hogy aki a strandot használja, az is tudja használni. Most jelenleg azon alkudozunk, hogyha ezt a pályát mi megépítjük, akkor mennyiért tudjuk majd havonta visszabérelni a strandtól. Még ebbe is hajlandóak vagyunk, csak végre valaki álljon velünk szóba. Ez most megtörtént, de hogy ismerem ennek a fantasztikus Nemzeti Sportügynökségnek a munkamoráját, ebből megint lehet, hogy elmegy egy fél év.
0: De akkor jövőre talán, a jövő évi strand szezonra talán ez rendeződhet?
1: Én nem vagyok benne biztos, tehát már a fejemben az is van, hogy azt az egész strandröplabdát Szekszárdról el kell vinnem, mert nem biztos, hogy ezzel a céggel, vagy nem tudom minek hívjam ezt, együtt tudok működni.
0: Hát akkor kívánok ehhez sok kitartást, a tárgyalásokhoz sok sikert, és a továbbiakban is a jövő évi teremszezonról mit kell tudni? Mert hogy ott azért ott is lesz még, ugye most strandterem, ez így váltakozik.
1: Hát a strandszezonunknak most nagyjából vége. Azt mondtam, a gyerekeknek augusztusban pihenjenek, bár a kicsik már elkezdték a munkát, az edzéseket. A jövő szezonban 4 lánycsapatot fogunk indítani, U20, U18, U16 és U14-es 14-es korosztályokkal, és ők már azok két csapatunk, az U20-as és az U16-os a harmadosztályba fog megmérkőzni, ők már szeptemberbe kezdik a meccseket, tehát ő nekik már pályára kell lépni, a másik két csapatunk marad ebbe a régiós bajnokságba, ők majd kicsit később, október-novemberbe kapcsolódnak be a versenyzésbe.
0: Na hát akkor nekik is sok sikert kívánunk. Herczig Gábor, köszönöm, hogy itt voltál ma reggel és beszámoltál nekünk a helyzetekről.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Mi pedig megyünk tovább a folytatásban, kitekintünk az utakra, és kicsit ránézünk az időjárásra is, úgyhogy ne menjen sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítők.

0: telefonszámon.
1: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
3: Ennyi volt a reklám.
2: Antrit reggel.

0: A The Wanted énekelt itt az Antriton, 8 perccel járunk, 3-4-10 előtt, jó reggelt, ahogy ígértem, ránézünk gyorsan az utakra, mi a helyzet a környéken, mire kell figyelni, mire érdemes figyelni egészen pontosan. Az 56-os főúton már kezdődtek munkálatok, kaszálás van érvényben egészen az északi körforgalomtól, végig az elkerülő úton keresztül, majd hogy nem a megye határig, úgyhogy végig Várdombon, Bátaszéken keresztül, erre mindenképpen figyeljen, útszűkülettel találkozhat egyes helyeken. Aztán vannak állandó munkálatok, aszfaltozás például az M6-os autópályán, ahol elment a hangom, megjött, visszajött. Aha, az aszfaltozás van az autópályán, ahol a leállósávot és egy forgalmi sávot zártak le a 154-es, valamint a 161-es kilométerek között, nagyjából Decs vonalától Bátaszékig érdemes ezzel számolni, ott is óvatosan haladjon. Kicsit feljebb a Kesejusi fellehajtótól egészen az M6-os M9-es csomópontjáig kaszálási munkálatokat végeznek a leállósávon és egy forgalmi sávon, itt a Budapest felé tartó oldalt érinti a korlátozás. A környéken máshol még Bonyhádnál érdemes figyelni, szintén ilyen útkarbantartási munkákat, kaszálást végeznek Bonyhádtól egészen Kisdorog felé, illetve Zomba felé is, valamint Kisdorog és Zomba között is, úgyhogy arra is óvatosan haladjon. Ilyen köszönjük a közutasok munkáját, ebben a nagy melegben dolgozni amúgy sem kellemes, vigyázzunk rájuk. Itt a városban az Újvárosi templom előtti szakasz, ami úgy forgalmasnak mondható, illetve a központ és a kórházi kápolna közötti útsáv, illetve az elkerülőn a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, ahogy szoktam, úgyhogy ott is torlódnak az autók. Rendőrről, trafiról egy helyről kaptunk bejelentést, Majos után vannak kint a rendőrök a 65-34-es úton, úgyhogy ha arra jár, legyen egy kicsit könnyebb a lába, és természetesen egyébként is vezessen óvatosan, körültekintően meg persze türelemmel. Ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy írja meg SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk, megyünk tovább a dalokkal, ránézünk még az időjárásra, elő viszont a születésnapos Antonio Banderas énekel a Los Lobossal. Jó reggelt!
1: Ez a Szantriz reggel!

Az EGT-vel csempésztünk nosztalgia perceket ide az Antvitra. Jó reggelt, vagy már inkább szép napot, 9 óra 48-at írunk, és ahogy ígértem, ránézünk az időjárásunkra. Fokozatosan azért melegszik odakint a hőmérséklet, már 29 fokot mutatnak a hőmérők. Amikor reggel érkeztem és indítottuk együtt a reggelt, akkor még csak 14 volt, úgyhogy azért jócskán megnőtt a hőmérséklet. Ez egy kicsit meg is terheli a szervezetet, úgyhogy csak óvatosan. Narancssárga, azaz másodfokú figyelmeztetés van még kiadva a hőségre egészen holnapig, úgyhogy ezzel is érdemes számolni, hogyha megy valahova, akkor 11 és 15 óra között napon tartózkodni nem nagyon szabad. Nem érdemes és nem is szabad, mert hogy az UV-sugárzás is magas, illetve könnyen hőgutát is lehet kapni, ami pedig hát nem annyira kellemes, maradjunk annyiban. 36 fok lehet a maximum a mai nap, ezt írja az időkép, ezt jósolják. A lengeruha mindenképpen indokolt, és természetesen eső az nem várható, bár most már azért jól jönne mind a mezőgazdaságnak, mind nekünk szerintem, embereknek, a Dunának, meg úgy mindennek, a természetnek, mindenkinek. A népi jóslat a mai napra, ha szép idő van ezen a napon, akkor szépnek ígérkezik az ősz is bő terméssel, és nagyjából ennyi, ami az időjárásunkról érdemes tudni. A parlagfű pollen szezonja hamarosan érkezik, jelenleg a csalánfélék vannak közepesen jelen a levegőben. Időjárási front nincs velettünk, ez tök jó, a magasban viszont van egy melegebb légtömeg, ami beáramlik fölénk, úgyhogy mindenhol kánikulában van részünk, emiatt meleg frontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szédülés és még rosszul lét is jelentkezhet, úgyhogy az idősebbekre, krónikus betegséggel élőkre különösen figyeljen a környezetében. Fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk, ez is a nagy melegnek a hozadéka. Ez a munkában azért annyira nem jön túl jól, és természetesen az UV-sugárzásra is, mint említettem, érdemes odafigyelni, bőrünket megfelelően védeni, egy sapkával, kalappal például sokat tudunk tenni ennek érdekében. Fokozottan kell figyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, ami lehetőleg víz legyen, nem alkohol, nem koffein, mert ezek elvonják a vizet a szervezetből, hanem víz, ez ugye nem csak az élet, hanem maga a kincsünk is, amit amúgy is védeni kell. Ha teheti, akkor étrendjében részesítsen előnyben könnyedebb, zsírszegényebb ételeket, ezeket könnyebb feldolgozni, megemészteni, és természetesen a sok zöldség, gyümölcs a vitaminpótlás szempontjából nagyon fontos. Úgyhogy ez minden, amit az időjárásunkról tudni kell. Megyünk tovább a dalokkal, Jason Mraz énekel nekünk, aztán összegezzük a reggelünket. Maradjon velünk! Antrit reggel!

0: A Fallout Boy-jal toltuk meg a 9 óra utolsó perceit itt az Antriton. Szép napot kívánok! Hát akkor elérkeztünk a mai napunk végéhez, búcsúzni kényszerülök. Összekezdünk egy kicsit, reggel ugye együtt kezdtünk ébredezni 6 órakor, aztán 7-kor érkezett Sasi, a napi 5-estől ma azt kérdeztük, hogy mi az a funkció a telefonjukon, amiről 10 évvel ezelőtt azt gondolták, hogy sose fogják használni. Hát érkeztek meglepő válaszok is, meg természetesen azért ilyen fényképezés, meg hasonlók is, úgyhogy érdekes volt hallgatni. A 8 órában a jó hírek után eredtünk Sasival, tök jó volt egy kicsit pozitívan indítani a reggelt, 9 órakor pedig Herci Gábor volt a vendégünk, a Vitál Sport és Szabadidő Egyesület elnöke, akivel a Szekszárdi és Tolnai strandröplabda, röplabda szakosztályról beszélgettünk, itt a Szekszárdi strandra vonatkozóan is. A beszélgetés hamarosan elérhető lesz YouTube csatornánkon, érdemes minket tehát ott is követni, meg persze velünk tartani a folytatásban is, mert Géci Adrián hozza a ma kedvenceit, na meg a tegnap slágereit 10 óra után, én pedig holnap reggel érkezem újra 6-kor, együtt ébredezünk majd, akkor várom vissza. Addig is kívánok szép napot és jó szórakozást a folytatásban. Az elmúlt órákban Vörös Leventét hallottam. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
5: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági

0: 24.31. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac@dailyasc.hu.
1: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix. Mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
2: Haló!
3: Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló, és a lóval mi lesz?
6: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
7: Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot. Már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Az első utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os erőleggel elindítja az államkincstár. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty Széchenyi, valamint a Podmanicki tér, illetve a József Attila utca. A tervezete mellett visszavonná a Sorsok háza mögötti józsefvárosi területek ingyenes átadását az MTK-nak. Az ingatlan állami tulajdonban maradna, hasznosításáról később dönthetnek. A javaslat a kormány honlapján véleményezhető. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az általános iskolák alsó tagozatainak szóló új ajánlásában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. A héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A kedtől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Mártonáron emlékév alkalmából filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Félmillióval több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli kapacitásait, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket.
6: Rádió Antrit időjárás.
7: Jobbára felhőtlen száraz időnk lesz ma, de délutántól nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és az Alpok irányából kis eséllyel egy-egy zápor, esetleg zivatar is érkezhet. A délies szél az Észak-Dunántúlon és az északi középhegységben olykor megélénkül, máshogy többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Rádió Andrét, FM 101.
9: Szép napot kívánok Önöknek, már is elindul a hétfői délelőtt, odakint pedig ma igazi kernikula vár ránk, akár 35 fokkal. Aggodalomra azonban sem jók, mert hogy én pedig hűsítő dalokkal várom Önöket a következő órákban.
8: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
6: Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyen.

0: A kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma augusztus 10-e hétfő van. Ne felejtsék el felköszönteni Lőrinc nevű ismerőseiket, ezúttal nekik van a névnapjuk. Népi jóslat is tartozik a mai naphoz, miszerint ha szép idő van ezen a napon, akkor szépnek ígérkezik az ősz is bőterméssel. Na hát jó hírem van, mert hogy ma szép időnk lesz, pontosabban kánikulával indul a hét. Sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk. A térségben csapadék nem várható, többfelé élénk lesz a délnyugati szél, délután 35 fok körül alakul a hőmérséklet itt Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap a napsütést több tájegységünkön is fátyol és gomoly felők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki zápor zivatar. Országos eső továbbra sem vár. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Holnap délutára 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.
1: Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Augusztus 20-án ismét ünneplőbe öltözik Szekszárd. A Szent István nap minden évben a város egyik legfontosabb közösségi eseménye, amikor együtt emlékezünk az államalapításra, Szent István királyra és az új kenyér ünnepére is. Az ünnepi program reggel 3:49-kor kezdődik a belvárosi római katolikus templomban, ahol kenyér szenteléssel egybekötött szent misét tartanak. Ezt követően 10 órától ünnepi felvonulás indul a Béla király térről a Babics Mihály Kulturális Központ irányába. A menetben a Bartina Néptánc Egyesület, a Csurgó Zenekar, a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete és a Szekszárdújvárosi Római Katolikus Társaskör is közreműködik. 10:30-tól koszorúzást tartanak a Szent István szobornál, majd 11 órakor a Babics Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében ünnepi közgyűlés veszi kezdetét. A nap méltó lezárásáról este 8 órától a Béla király téren felállított szabadtéri színpad gondoskodik, ahol nagyszabású koncert várja az érdeklődőket. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
6: Már 4950 forinttól.
5: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Jöjjön most egy dal, ami igazi jókedvű lendületes hangulatot hoz. Esztel és Kanye West közös felvétele az American

0: Boly annak idején pillanatok alatt a rádiók egyik nagy kedvence lett, hiszen könnyed, játékos, nyári hangulatú dal. Ez következik most itt nálunk is.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antenna.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. A ma kedvencei és a tegnap slágerei csak itt, Szexárdon. Rádió.

0: a kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, mindjárt 11 óra, úgyhogy érkeznek mindjárt a hírek. Kint ma igazi kánikula vár ránk, 35 fok körüli hőmérséklettel, úgyhogy aki teheti, a nagy melegben keresse az árnyékot és figyeljen a folyadékpótlásra is. Jönnek most a hírek, aztán természetesen visszatérünk és folytatjuk együtt a zenés délelőttöt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
8: Június végéig meghosszabbítják a krónikus betegség menedzsment programot. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, még marad a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt pedig 75%-ra módosítják. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, között az országos mentőszolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek.

0: jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újraelosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló ajánlás csomagjában az oktatási államtitkár. A 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőiről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán, a tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. A teljes körű felújítás a munkálatok függvényében több évet vesz majd igénybe.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Az ország nagy részén ismét derült napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet. A Dunántúl nyugati észak-nyugati felén, az Alpok aljára Ausztria felől egy-egy zápor zivatar kis eséllyel besodródhat. A Dunántúl észak-nyugati felén élénk lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet. Országszerte kánikulában lesz részünk, a legmelegebb órákban 33-38 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antwit. Egy fontos történelmi évfordulóra emlékezünk idén, hiszen 1526-ban, vagyis éppen 500 éve zajlott a Mohácsi csata. Ennek az évfordulónak az alkalmából idén ismét Szekszárdra érkezik a már hagyományos történelmi lovas zarándoklat. Augusztus 27-én délelőtt 10 órakor a Béla Király téren köszöntik a hagyományőrző lovas bandériumot. A program részeként beszédet mond Szekszárd polgármestere, majd emlékszalagokat és koszorúkat helyeznek el a Vármegyeháza homlokzatán található emléktáblánál. Az eseményben több helyi közösség is részt vesz. Közreműködik a Partina Néptánc Közhasznú Egyesület, a Gemenc Motoros Egyesület, valamint a Szekszárdi Gitár Kvártet is. Ez az esemény azért is érdekes, mert nem egyszerűen egy évfordulós megemlékezésről van szó. A lovas zarándoklat évről évre összeköti a történelmi emlékezetet a hagyományőrzéssel. Augusztus 27-én tehát ismét különleges látvány fogadja majd azokat, akik a Béla Király térre látogatnak. Hagyományőrző lovasok, zene és közösségi megemlékezés idézi fel azt a történelmi eseményt, amelynek 500. évfordulójára idén országszerte emlékeznek.
1: Rádió Antwit.

0: A MOL kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádión Trit, most pedig egy nagyszerű programmal érkezem. Szeptember 11-e és 13-a között ismét megtelik élete Bátaszék, hiszen ekkor rendezik meg a 9. bátaszéki bornapokat. A háromnapos eseményen a szekszedi borvidék hangulata, a helyi borok, a hagyományőrző programok és a koncertek találkoznak egymással. Pénteken fellép egyebek mellett az Anett és Livi Akusztik, valamint az Electric Soul. Szombaton pedig már a hagyományok kerülnek előtérbe, lesz kikérő szüreti felvonulás, királyi koronázási ceremónia és néptánc bemutató is. Este pedig fellép többek között Lotfi Begi és DJ Táborfi is. Vasárnap a családoké és a könnyedebb programoké a főszerep. Ekkor az Iszkiri zenekar, Csonk András, Dániel Fi és Freddy gondoskodik a zenéről. A bátaszéki bornapok így idén is egy igazi szeptemberi hétvégét kínál, ahol a bor, a helyi hagyományok, a közösségi élmények és a zene is helyet kap.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizza Ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet

0: telefonszámon.
1: Menő ajánlatuk a Rádió Antriton. A Café Amaretto étterem mai kínálata, így gyümölcsleves ebédelhetünk, vagy kérhető frankfurti leves veknivel. A főételek közül pedig választható krumplis tészta, vagy káposztás tészta, vagy kérhető rakott zöldbab hússal. A C-menü pedig grillezett csirkemál, cézár salátával és rizssel. A pizza ma mai kínálata. Itt joghurtos, tárkonyos, korolábbi levest ebédelhetünk, fokhagymás krútonnal, az A-menü leves plusz hentes tokány szarvacska tésztával, a B-menü pedig leves plusz túrógombóc, fahíjas tejföllel. A szász étteremben pedig ma zsályás csirkeragú levest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig az A-menü csirkegírosz hasebb burgonyával és salátával, a B-menü pedig parasztos karaj rántva rizibizivel.
0: Ennyi volt a reklám!
1: Most pedig egy olyan dal következik, amely a 2000-es évek elején szinte megkerülhetetlen volt. Halle Valence a Kiss Kiss-szel robbant be igazán a nemzetközi zenei életbe, és a dal rögtön meghódította a slágerlistákat. Ez a felvétel forog most itt a Rádió Antriton.
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt dél lesz, és bizony ma sem panaszkodhatunk arra, hogy nincs nyár. 35 fok körüli kánikula vár ránk, hogyha úton vannak, dolgoznak, vagy éppen már az ebédszünetet töltik. Remélem egy kis zenével kellemesebbé tehetjük ezt a forró napot. Most azonban következnek a térség legfontosabb híreim, utána pedig ismét visszatérünk a zenéhez. Tartsanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
0: Menőjállatok a Rádió Antriton. A Café Amaretto étterem mai kínálata, így gyümölcsleves tebédellátunk, vagy kérhető frankfurti leves veknivel. A főételek közül pedig választható krumplis tészta, vagy káposztás tészta, vagy kérhető rakott zöldbab hússal. A C-menü pedig grillezett csirkemál, cézár salátával és rizssel. A pizza ma mai kínálata. Itt joghurtos, tárkonyos, korolábbi leves tebédellátunk, fokhagymás krútonnal, az A-menü leves plusz hentes tokány szarvacska tésztával, a B-menü pedig leves plusz túrógó gombóc, fahíjas tejföllel. A szász étteremben pedig ma zsályás csirkeragú levest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig az A-menü csirkegírosz hasebb burgonyával és salátával, a B-menü pedig parasztos karaj rántva rizibizivel.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: Folytatódik a toborzás, izgalmas programok a Babicsban. Mindenütt marad a kánikula. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. Augusztus második hetében is folytatódik a toborzás Tolnában. A múlt héten kollégáik a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a rendőri és határvadász munka iránt érdeklődőket. Augusztus 10-én Dunaföldváron és Tengelicen, 11-én Bonyhádon, 12-én Dombováron, 13-án Tamásiban, 14-én délelőtt pedig Simontornyán a piacon várják a rendőri és a határvadász munka iránt érdeklődőket. A rendezvényeken a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság standjánál megismerheti a rendőri hivatás sokszínűségét és a szolgálat mindennapjait. Részletes tájékoztatást kaphat a rendőr, a határvadász, a fegyveres biztonsági őr, az iskolaőr képzési, jelentkezési és karrier lehetőségekről, és információt kérhet a felvételi követelmények, az alkalmassági vizsgálatokról és a képzések menetéről. A napokban sajtótájékoztatót tartottak a polgármesteri hivatalban, ahol többek között Berlinger Attila polgármester beszélt a fennálló extrém időjárási helyzetről és az ezzel kapcsolatban tervezett és megtett intézkedésekről.
6: Rendkívüli sajtótájékoztatót tartottunk dr. Sárosi József képviselő úrral, az EON ZRT, illetve az ERÖV ZRT, azaz az

0: most ebben a pillanatban még szeretném hangsúlyozni, semmiféle korlátozás nincs, hanem ennek a tudatos felkészülésnek az időszaka zajlik. Természetesen a polgármesteri hivatal ezekben a napokban is elkövet mindent annak érdekében, hogy a saját berkein belül, saját intézményeibe, saját működésében is azért takarékos módon használja az energiát. Lekapcsoljuk belváros diszkvilágítását. A Garai tér és a Béla Király téren kérem a lakosokat, hogy a közvilágítás lekapcsolása révén ugye azt tudják, hogy az egyben a térvilágítás is, tehát az nem a diszkvilágításhoz tartozik. Többször elhangzott ez, csak ezért köszönöm a megértést ezzel kapcsolatban. Polgármesteri hivatalban egyelőre nem rendelünk el otthoni munkavégzést, hiszen a hivatalban korábban kiépült energetikai korszerűsítés révén saját napelemes rendszerrel rendelkezünk, amely a hivatal munkaidejében nem ró terhet az áramfogyasztásra, tehát az áramhálózatra, és így tudjuk biztosítani a kollégáknak a nyugodt és normális üzemmódban való munkavégzést. Kardinális kérdés és az elmúlt napokban is már felvetődött a szökőkutak helyzete. Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy a szökőkutak üzemeltetését egyelőre folytatjuk. Fontos tudni, hogy ezek zárt rendszerű vízhasználást eredményeznek. Ennek a vízmennyiségnek a pótlása az minimális, a párolgásból eredő veszteséget tudjuk pótolni.
1: Hamarosan megkezdődik az idei Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál, valamint a hozzá kapcsolódó zenei táborok és mesterkurzusok, koncertek, családi programok, hangszerbemutatók, világszínvonalú művészek és inspiráló zenei élmények várnak minden korosztályt, legyen szó aktív muzsikusokról vagy a fúvó zene kedvelőiről. Minden program ingyenesen látogatható augusztus 9 és 16 között Pakson és a környékén zajló fesztiválon. A program augusztus 9-én vasárnap 15 órától egy családi nappal indul a Madocsai Dunapart, és minden nap más helyszínen folytatódik. Augusztus 10-én hétfőn 18 órától a Gerjeni Közösségi Házban a Bocskai István Református Oktatási Központ fúvós együttese lép fel, 11-én kedden 18 órától Pakson az Evangélikus Templomban a Magyar Rendőrség zenekarának koncertjét hallhatja, 12-én szerdán Pakson a ProArtis Zeneiskolában Borbé Mihály és Párfi Csaba mesterkurzusára kerül sor, 14-én pénteken 10 órától a Tolnai Művelődési Központban ifjúsági koncert lesz, fellép a Bocskai István Református Oktatási Központ fúvós együttese. 15-én, szombaton 11 órakor kezdődik a Tuba és Kamaratábor záró koncertje a Dunaszentgyörgyi Faluházban. 14 órától a Kürtábor záró koncertje lesz Pakson a Vakbottyán Gimnáziumban, majd 15 órától a ProArtis Zeneiskolában kerül sor a klarinét és szaxofontábor záró koncertjére. A program záró rendezvénye augusztus 16-án vasárnap 18 órakor lesz a Madocsai Református Templomban, ahol a Pénzügyőr zenekar lép fel. A jól megérdemelt szabadság után újra izgalmas programokkal várja a látogatókat a Babits Mihály Kulturális Központ. A következő napok eseményeiről Gödrey Zoltánt, az intézmény kommunikációs igazgatóját hallja.
2: Augusztus 8-án szombaton megnyitott Bencsik János Divina Komédia sorozat című kiállítása a Művészetek Házában. Nagy szeretettel várjuk a képzőművészet szerelmeseit, illetve a művészet szerelmeseit 2026. szeptember 7-ig, vasárnap és hétfő kivételével naponta 10-17 óra között lehet ezt a kiállítást megtekinteni. Augusztus 15-én szombaton pedig szezonnyitó ringatóra kerül sor a Babits Mihály Kulturális Központ Bödő termében délelőtt 10 órától. Foglalkozásvezető Grászili Boglárka és Grósz Zsuzsanna. Szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét a Szent István napra is, a Magyar Államalapítás ünnepére, amely augusztus 20-án lesz. Ez egy csütörtöki nap, 8 óra 45-kor indul a program a Belvárosi Római Katolikus Templomban ünnepi kenyérszenteléssel és szentmisével, utána pedig egy ünnepi felvonulásra kerül sor, amelyen közreműködnek a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület, a Csurgózenekar, a Szekszárd Újvárosi Római Katolikus Társaskör és a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete. A koszorúzás 10 óra 30 perckor lesz lent a Szent István szobornál, 11 órakor pedig a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében ünnepi közgyűlésre kerül sor. 20 órától, az este 8-tól a Béla Király szabadtéri színpadon pedig az Attila Fiai Társulat nagy koncertjét élvezheti a közönség. Minden további információt a programokkal kapcsolatban megtalálnak a kedves hallgatók a www.szekszárdagora.hu oldalon is, ahol tájékozódhatnak minden egyébről is, így az új színházi évadunkkal kapcsolatban is, ugye most zajlik a bérlet megújítás, valamint a különböző felhívásainkkal kapcsolatban is, így a szekszárdi születi napok születi felvonulásával kapcsolatban, ahol most szeretnénk felállítani a legtöbb résztvevőt számláló születi felvonulás magyar rekordját. Emellett már keressük a 2027.

0: harmadik évi pünkösdi fesztivál királyát is, az első feladatára pedig pont a szexádi születinapokon kerül sor, úgyhogy erre is lehet majd jelentkezni. További hasznos információk a www.szexadagora.hu oldalon, valamint Facebook, Instagram és TikTok oldalainkon.
1: Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulában lesz részünk, a csúcsfőmérséklet 33 és 38 fok között alakul, Szekszárdon hétfőn hajnalban 16, napközben már 37 fokot mérhetünk. További híreinket megtalálja az antit.hu oldalon.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit, FM 101.
4: Elmúlt dél, köszöntöm Önöket, én Géci Adrien vagyok. Forró hétfőnk van, 35 fok körüli hőmérséklettel, úgyhogy jöjjön egy kis zene és kikapcsolódás. Töltsük együtt ezt az órát is.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
3: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig következzen egy találtárgy a segítség szexedről, hát ha éppen annak szól, akinek a leginkább szüksége van rá. Vasárnap az este órákban ugyanis találtak egy aranyfülbe valót szexárdon a rendőrséggel szemközti lakótelep parkolójában. Ha valaki vasárnap este arra járt és esetleg észrevette, hogy hiányzik az egyik fülbe valója, érdemes lehet érdeklődnie, mert lehet, hogy éppen ez az elveszett darab került elő. A tulajdonos a Rádió Antritnál a 0674 444-444-es telefonszámon tud érdeklődni. Remélem, hogy hamar meg lesz a fülbevaló gazdájom, és ez a történet gyorsan egy boldog megtalálással ér véget. Rádió. Rádió. Antrit.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy kiállítást szeretnék hallgatóim figyelmébe ajánlani. Szeptember 12-én érdemes lehet benézniük a Babits Mihály Kulturális Központ Művészetek Házában, ahol egy különleges fotókiállítás nyílik. Időbe zárva címmel Musa Zoltán Prima és Balogh Rudolf díjas fotoművész alkotásaiból láthatnak válogatást az érdeklődők. Amennyit tud, szeptember 12-én szombaton délután 3 órakor tartják. Musa Zoltán számára ez a kiállítás különösen érdekes lehet Szekszárd közönségének, hiszen a fotoművész Szekszárdon született, gyermekéveit pedig Tevelen töltötte. Már egyetemistaként intenzíven fotózott, és azóta több száz egyéni kiállításon mutatták be a munkáit. Európát és a Kárpát-medencét is bejárta, a fényképein pedig tájakat, történelmi emlékeket, valamint a magyar kulturális élet szereplőit is megörökítette. Musa Zoltán fotói mellett írásaival és könyveivel is jelentős életművet hozott létre. Eddig mintegy 80 önálló könyve és albuma jelent meg. A kiállítás november 28-áig látogatható a Művészetek Házában vasárnap és hétfő kivételével. Úgyhogy ha szeretik a fotográfiát, a különleges hangulatú képeket, vagy egyszerűen csak kíváncsiak arra, hogyan látja egy tapasztalt művész a körülöttünk lévő világot és az elmúló időt, ezt a tálatot érdemes lehet felírniuk a szeptemberi programok közé.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
8: Csúcs technológia a Spiritben.
9: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
8: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy különleges, karakteres hangú énekesnő következik, aki a szól és a pop világát hozza közelebb hozzánk. Már is jön Dafim és a Velvel itt a Rádió Antriton. További szép napot, jó rádiózást kívánok önöknek!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 13 óra lesz, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Adom már is tovább a stafétát Fekete Dávidnak, a következő órákat már vele töltetik el. Én szép délután, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
7: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: 2023-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Folyamatosan küzd a katasztrófavédelem a szabadtéri tüzekkel. Meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ez már nekünk is sok, és nem látjuk a végét, posztolta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán, utalva arra, hogy szabadtéri tüzek tombolnak országszerte. Bár valamennyi tüzet megfékeznek, de ők is ledöbbentek azon, hogy idén már több mint 9,5 ezer alkalommal kellett szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeni. Ezek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye, vagyis a felelőtlenség áll a háttérben. Felhívták rá ismételten a figyelmet, az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tartsuk be a szabályokat!

0: helynek és megfelelő idő állna rendelkezésre a nyugodt étkezésre. Az alsó tagozatosok házi feladatának mennyiségét és minőségét is korlátoznák, a mindennapos testnevelés pedig élményszerű lenne, tehát nagyobb szerepet kapna a szabadtéri játék, a séta és a néptánc. Hárman alig bírták a mérlegre rakni azt a hatalmas görögdinnyét, ami egy medgyesbodzási gazda birtokán termett. Darvas Tamás nyugdíjas agrármérnök medgyesbodzási birtokán nőtt óriás párdeka hiány 84 kg-ot nyomott. A gazda több mint 30 éve termeszt görögdinnyét, amelyek közül az egyik fajta minden képzeletet felülmúló hatalmas példányokat terem. Nem ez az első rekordja a termesztőnek. 2023-ban egy több mint 63 kilós példánnyal került az újságok címlapjára. Szobabicikli, porcelántányér és fémevő eszközök, valamint sushi és friss saláta is szerepel a Sziget Fesztivál fellépőinek kívánságlistáján. A szervezők szerint régen sokkal gyakoribb volt, hogy egy-egy fellépő például túlzott étel és italmennyiségre tartson igényt. Ma már azonban inkább a fenntarthatóság, az egészséges életmód, a hidratálás és a magyar alapanyagok kerültek előtérbe. Az egyik előadó egy magyar nyelvű szakácskönyvet kért, hogy kiről van szó, azt nem árulták el.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Az ország nagy részén ismét derült napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet. A Dunántúl nyugati észak-nyugati felén, az Alpok aljára Ausztria felől egy-egy zápor zivatar kis eséllyel besodródhat. A Dunántúl észak-nyugati felén élénk lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet. Országszerte kánikulában lesz részünk, a legmelegebb órákban 33-38 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: Happy hétfő délután, köszönjük a híreket és köszönet, hogy itt van velünk az Antriton, én Fekete Dávid vagyok, a következő 5 órát pedig együtt töltjük el. Egy igazi bombával kezdünk, Bruce Springsteen érkezik.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: Ez a Rádió Amfitom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ma augusztus 10-e van, úgyhogy lessük meg gyorsan, milyen aktualitások is tartoznak a dátumhoz. Először is mindenek előtt sok boldogságot ma Lőrincnek, nem csak annak az egynek, hanem mindnek. Aztán lessük csak meg, kik a mai nap szülöttei, például Várnagy Katalin Jászai Maridíjas magyar színésznő, vagy Básti Juli Kossuth Díjas magyar színésznő, illetve Sáfár Mónika Jászai Maridíjas magyar színésznő, érdemes művész. Ez a mai ilyen színésznős nap úgy tűnik. Aztán csapjuk még fel a kalendáriumot gyorsan, mert nem tudom, hogy tudta-e, de 654-ben e napon első Jenőt pápává választották. Aztán 233 éve Párizsban megnyílt a Louvre Múzeum, és 1986-ban először rendeztek világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen. Ez volt egyébként az első futam, amit szovjet befolyás alatt álló országban rendeztek meg, úgyhogy már csak ezért is fontos a Hungaroring, illetve ez a dátum. Ez tehát a mai nap zanzásítva, már ami a múltat illeti, hiszen előttünk még elég sok minden van, forognak is a legnagyobbak, mutatom mi érkezik.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen?
6: Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Ennyi volt a reklám.
0: Ez a Rádió Amfit, ahol a kedvencei és a tegnap slágerei szólnak. Most, hogy megkaptuk az infokat, pörögjélek tovább a legnagyobbak. Pianomen, tehát a zongora ember érkezik teljes, ha valójában, igen, Billy Joel-i a sáv.
3: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Amfit.

0: Ez a Rádió Antrit, és nagyon pörög az idő, hiszen egy közös óránk már el is röppent, és nem nagyon lassítunk, hiszen a remek zenék mellett meglesünk majd az utakat is, szóval jönnek a hírek, aztán pedig az utak, számítok önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Epreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
5: Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. 27 milliárd forintot fordít a kormány a betegségmenedzsment programra. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. Szombaton döntött arról a Tisza párt, hogy Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének. Dr. Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi bírói tapasztalattal rendelkezik. Miután 2011-ben az országgyűlés fideszes többsége jogellenesen idő előtt eltávolította hivatalából, kúriai bíróként folytatta munkáját. Mintegy 27 milliárd forintot fordít a kormány a betegségmenedzsment programra. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezett hosszú távú gondozásában. Az első évben 621 háziorvosi praxis 57.080 beteget vont be a programba. Hárman haltak meg szabadtéri tüzekben a múlt héten. 2026-ban eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, pedig másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, azaz tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Országos ellenőrzést végez a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeken a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett

0: Bár a felhőtlen száraz időnk lesz ma, de délutántól nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és az Alpok irányából kis eséllyel egy-egy zápor, esetleg zivatar is érkezhet. A délies szél az Észak-Dunántúlon és az északi középhegységben olykor megélénkül, máshogy többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Délutánra 31 és 37 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
3: Ez a Rádió Antrit, és itt vagyunk az útinfókkal. Fontos, hogy hogy aszfaltozás zajlik az M6-os autópályán Dercs vonalától a Bátaszéki lehajtóig, ezért az országhatár felé tartó oldalon a leállósáv és egy forgalmi sáv nem járható. Ez már így van, azt hiszem legalább két hete, de továbbra is erre kell ott készülni. Aztán arra is érdemes odafigyelni, hogy kasszálnak az 56-oson a 0 és a 32-es kilométerek között, útszűkületre kell készülni, gondolom én, a gépek miatt. Aztán egyéb útkarbantartási munkákat végeznek a Bátaszék-Bonyhád összekötő út 20-as és 21-es kilométerek között. Itt is útszűkület van érvényben, aztán menjünk tovább, mert hogy árokpatka és szegély rendezés zajlik a Tabót-Kisdorog összekötő út 0 és 3-as kilométerek között, itt is útszűkület van, ahogyan egyébként útszűkület van a Paks-Kölesd összekötő úton a 19-es és 22-es kilométerek között, híd és áteresz javítás, karbantartás zajlik ott, úgyhogy ott meg erre érdemes odafigyelni. Ezen túl pedig tényleg munkálatok vannak minden felé, úgyhogy vezessem körültekintően óvatosan, hogyha pedig Szekszárdra közelítek a térképen, akkor azt látom, hogy a Tarcsai egy picikét elesett, a rendőrlámpák rendesen megfogták a forgalmat, úgyhogy ott lassabb áthaladásra kell készülni. Ezen túl viszont elméletileg a Damjanics utca kivételével mindenfelé szabad a pálya, ettől függetlenül figyeljen oda, vezessen körültekintően a szabályokat betartva, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segíthessünk, jó utat kívánunk!
2: Rádió Andrét, FM
3: 105.1. Happy hétfő délutánt ismét, az úthelyzet után a dalokra koncentrálunk, hiszen mégiscsak ezért gyűltünk most itt össze, benne vagyunk a menús percekben, jól esett ilyenkor egy forró fekete, ha igazit nem is tudok adni, azért Sabrina Carpenter eszpresszója is jó lehet, remélem.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban te

0: Ez a Rádió Andrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel is nézzünk rá egy picit időjárásunkra. Olyan sok minden újdonságot nem lehet elmondani, de azért fontos beszélni arról, hogy továbbra is sárga figyelmeztetés van hőségre. 60-36 fok körül járunk már. Ennél melegebb talán nem lesz, majd elkezd hűlni egy kicsikét a levegő, de így is éjszakára még mindig 23-24 fokot jósolnak előre, ami hát azért nem lesz kellemes, alváshoz talán nem ideális. Holnap pedig 37 fok és napsütés. Ez legalábbis a jóslat jelen pillanatban van, amúgy pedig népi jóslatunk is, ha szép idő van e napon, szépnek ígérkezik az ősz is, bő terméssel. Na már most a szép az relatív és szubjektív, nem tudom, hogy szép-e a kánikula, nekem nem szép, lehet, hogy másnak szép, úgyhogy lehet, hogy vagy-vagy valamilyen majd lesz az őszi termés, az biztos divattipünk lengeruha napszemüveggel egyértelműen. Nem egyszerű a helyzet, de együtt majd szépen átvészeljük a legjobb dalokkal, mutatom is, hogy mivel folytatjuk.
1: Ező műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix. Mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ez a Rádió Andrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Az információk után újra zenélünk, bár tőlem távol állnak a fiúbandák, azért az Ír Boyzone elég jó. Hogy mennyire? Mutatom.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Andrit.

0: pörön nekem a kedvencei és a tegnap slágerei, ráadásul olyan nagyon, hogy újabb óránk végéhez értünk, úgyhogy szusszanok egyet is, átadom a mikrofont Jolinnak, aki beszámol a régió legfontosabb történéseiről, aztán pedig nyomjuk tovább.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom. Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
5: Már 4950 forinttól.
4: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: 2023-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
2: Nyilvántartásba vették a bátaszéki polgármester jelölteket. Visszafogott vízhasználatra kéri az erőv a szexárdiakat. Kedden is marad a kánikula. Jó napot kívánok, Janner Jöli vagyok. 2026. augusztus 10-én hétfőn 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. 4 tűzesethez és 8 műszaki mentéshez vonultak a vármegye tűzoltói az elmúlt 72 óra leforgása alatt. Egy 10 négyzetméteres faszerkezetű lemezborítású teraszéget péntek reggel Tolnán, a Homokhegyen. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos és a tolnai önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. 250 négyzetméteren égett a magas füves vegetáció, valamint egy nagyméretű körbál a szombat este Mágocson a Széchenyi utcában. A keletkezett tüzet a dombovári hivatásos tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el. Árokba hajtott, majd az oldalára borult egy személyautó vasárnap reggel Dunaszentgyörgyön, a 6-os számú főút 122. kilométerénél. A baleset helyszínére a paksi hivatásos és a dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A gépkocsi vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett. Teljes terjedelmében égett egy rendőrségi szolgálati személyautó vasárnap késő délután Tolna térségében, az M6-os autópálya 142. kilométerénél a Pécs felé vezető oldalon. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos és a tolnai önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik két habsugárral és egy gyors beavatkozó vízsugárral oltották el a lángokat. A beavatkozás idejére a Pécs felé vezető pályatestet teljes szélességében lezárták. A vármegye útjain az elmúlt hétvégén 11 baleset helyszínén kellett intézkedni az egyenruhásoknak, ebből 3 balesetben könnyebben sérültek meg, a többi anyagi kárral végződött. Szombaton délután egy autós a 71-es számú főúton közlekedett Nagykonyiból Tamási felé, amikor az előzni tilos tábla ellenére megkezdte az előtte haladó autó előzését. Az autók egy jobbra ívelő kanyarhoz értek, amikor a velük szemben szabályosan haladó autós észlelve ezt megpróbált jobbra lehúzódni, majd elvesztette uralmát a járműve felett, és az autó bal elejével a szabálytalanul előző kocsik oldalának ütközött. A szabálytalan autó ennek hatására átsodródott a másik sávba, és az ott haladó járműnek ütközött, majd az útról lesodródott.

0: történt a baleset, két esetben parkolóból való kitolatáskor történt ütközés, egy alkalommal az elsőbbség meg nem adása miatt, és egy esetben pedig a sofőr ittassága miatt történt baleset. Augusztus 7-én kiderült, hogy kik indulnak a városvezetői posztért a bátaszéki időközi választáson szeptemberben. Mivel azt már hírül adtuk, Bátaszék polgármestere dr. Bozsolik Róbert június 28-án lemondott polgármesteri pozíciójáról, ugyanis főispáni kinevezést kapott. Az időközi választásig dr. Somosi Szabolcs alpolgármester áll a település élén. Az időközi választás időpontja 2026. szeptember 20-án vasárnap lesz, szavazni 6 és 19 óra között lehet majd. A jelöltek augusztus 1-e és 6-a között valamennyien átvették az ajánló leveleiket. A nyilvántartásba vett és bejelentett jelöltek a következők: dr. Béres Judit, dr. Kostyár Előd, Egri Zsolt, Kovács Norbert és Zsiko Zoltán. Ők mindannyian függetlenként indulnak. Az Erővízi Közmi ZRT visszafogott vízhasználatra kéri a Szekszárdon lakó felhasználókat. Szekszárd vízellátásában a Duna vízállása kulcs szerepet játszik. A jelenlegi aszályos helyzetben a Duna vízállása egyre alacsonyabb, ezért a víztermelő kutak kapacitását csökkenteni kellett. A hálózatba táplált víz kevesebb, mint magasabb Duna vízállásnál. Annak érdekében, hogy az előttünk álló időben a vízellátási zavarok ne következzenek be, Szekszárd városában ezúton kérik önöket a tudatos és takarékos vízfogyasztásra. Az ivóvízellátás biztonságának és a szolgáltatás folyamatos fenntarthatóságának érdekében haladéktalan és fokozott együttműködésüket kérik, kiemelten kérik a felhasználóiktól a következő tevékenységek szüneteltetését mindenképpen: kertek, gyepfelületek és dísznövények locsolása, medencék töltése, gépjárművek mosása, járdák, utak és egyéb burkolatfelületek vízzel történő hűtése, tisztítása, egyéb nagy mennyiségű ivóvíz felhasználással járó tevékenységek. Felhívják a figyelmüket, hogy az Erővízi Közmi ZRT minden szükséges műszaki és üzemeltetési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a vízhiány, illetve a vízkorlátozás bevezetése. Ugyanakkor a korábbi tapasztalatok alapján az előrelátható fogyasztási szintek mellett ez az állapot csak a lakosság fegyelmezett és azonnali víztakarékos magatartása mellett tartható fenn. Felhívják a figyelmet arra, hogy amennyiben a vízfogyasztást nem tudják a víziközmű rendszer kapacitásán belül tartani, elkerülhetetlenné válik a helyi vízhasználat korlátozások bevezetése, amely már a lakosság mindennapi vízhasználatát is érintheti. Megkezdte a szezonra való felkészülést a Tarkászi Szekszárd. Az idei tervekről és az előszezonról Magyar Bianka vezetőedzőt kérdeztük.
1: Kezdődik a csapatnak a 7-hetes felkészülése. Nagyon örülök, hogy ilyen nagy létszámban kezdjük meg az edzést. Több új fiatal tehetséget is igazoltunk. 11 játékossal kezdjük meg a felkészülést. Ebből a 11-ből ugye Dombai Réka és Rátkai Eszti a felnőtt válogatottal készül, tehát ők az alapozás ideje alatt nem lesznek velünk, de az összes többi játékos rendelkezésre áll. A légiósok várhatóan augusztus közepe vége felé fognak megérkezni. Ugye idén speciális helyzet nagy örömünkre le tudtuk csökkenteni a légiósainknak a számának a felét, tehát nem 4 légióssal, hanem 2 légióssal vágunk neki a szezonnak. Ennek én nagyon örülök, mert mindig szerettem magyar fiatal játékosokkal, tehetségekkel dolgozni. A tavalyi évben ugye a stabilitást tűztük ki célul, hogy a klub és a klubvezetés stabilizálni tudja a helyzetet, és nagyon örülünk, hogy ez sikerült. Idén egy picit magasabb céljaink is vannak. Én azt gondolom, hogy egy olyan helyzetbe tudta hozni Noémi és Gergő a klub, ami bizakodásra ad okot, és tavaly azt tűztük ki, hogy valamelyik sorozatban, vagy a kupában, vagy a bajnokságban szerezzünk egy érmet, ugye ez a kupában sikerült, innen a bajnokságban is szeretnénk érmet szerezni, úgyhogy bízom benne, hogy minden a terv szerint alakul, bízom benne, hogy a sérülések elkerülnek minket, és nagyon bízom abba is, hogy kialakul egy olyan versenyszellem a csapatban, amit egy picit tavaly hiányoltam, picit a létszám miatt is nem voltunk olyan sokan, nem tudott olyan verseny kialakulni, akár a kezdőötösbe, akár a csapatba kerülésért, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy itt egy ilyen győztes kultúrát, egy győztes mentalitást építsünk. Nagyon-nagyon várom már a szezont, nagyon motivált vagyok, és azt látom a lányokon is, hogy ők is azok. Az első edzőmérkőzésünk az augusztus 29-30-án lesz Csehországban, és először, amikor a szurkolóink itthon láthatnak majd minket, az a Siókupa.
0: Kedden a napsütést, több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. Országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira és északira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délutánra 32 és 39 fok közé.

0: Melegszik a levegő. Szekszárdon a hajnali 20 fokot követően napközben 36 fok várható kedden. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
2: Ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, ma meg velem Fekete Dávid vagyok. Köszönjük Jolinak a híreket, hogy ülepedjen a sok friss, ropogós info. Zenéjünk, Elvis Presley frissít fel bennünket.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen

Ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Elment a hangon, visszajött. Jó, meg vagyunk. Szóval a Rádió Antrit a ma kedvencei és a tegnap slágerei. És akkor gálá nagy sikerű remeke után közérdekű közlemény következik az Erőv ZRT megbízásából. Szekszárd vízellátásában a Duna vízállása kulcs szerepet játszik. A jelenlegi aszályos helyzetben a Duna vízállása egyre alacsonyabb. Ki a víztermelő kutak kapacitását csökkenteni kellett, a hálózatba táplált víz tehát kevesebb, mint a Duna magasabb vízállásánál. Annak érdekében, hogy az előttünk álló időben a vízellátási zavarok ne következzenek be Szekszárd városában, kérik a lakosokat, hogy figyeljenek a tudatos és takarékos vízfogyasztásra. Az ivóvízellátás biztonságának és a szolgáltatás folyamatos fenntarthatóságának érdekében haladéktalan és fokozott együttműködést kérnek. Kiemelten kérik a felhasználóktól a kertek, gyepfelületek és dísznövények locsolásának, medencék töltésének, gépjárművek mosásának, járdák, utak és egyéb burkolat felületek vízzel történő hűtésének, tisztításának és egyéb nagy mennyiségű ivóvíz felhasználással járó tevékenységeknek azonnali szüneteltetését. Felhívják a figyelmet, hogy az Erőv Víziközmű ZRT minden szükséges műszaki és üzemeltetési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a vízhiány, illetve a vízkorlátozás bevezetése. Ugyanakkor a korábbi tapasztalatok alapján az előrelátható fogyasztási szintek mellett ez az állapot csak a lakosság fegyelmezett és azonnali víztakarékos magatartása mellett tartható fenn. Felhívják a figyelmet arra is, hogy amennyiben a vízfogyasztást nem tudják a víziközmű rendszer kapacitásán belül tartani, elkerülhetetlenné válik a helyi vízhasználat korlátozások bevezetése, amelyek már érintik a lakosság mindennapi vízhasználatát is. Tehát közérdekű közleményt hallott az Erőv ZRT megbízásából. Figyeljünk oda a vízre, és hallgassuk tovább a legnagyobbakat, például Christina Perryt.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Karesszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a Födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám.
7: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Még van egy pici a melóból, ami ilyenkor aztán tényleg úgy érződhet, mintha évezredek volnának még vissza. Hát akkor legyünk stílusosak. Krisztina Perri énekel. Szól a Thousand Year.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Mindjárt négy, tehát mindjárt vége a melónak, de mi a hazauton is elkísérjük, infok felfrissítve, dalok pedig bekészítve. Nem hiszi, mutatom.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Június végéig meghosszabbítják a krónikus betegség menedzsment programot. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, még marad a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt pedig 75%-ra módosítják. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, között az országos mentőszolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újraelosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint jut el a gazdálkodókhoz. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló ajánláscsomagjában az oktatási államtitkár. A 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán, a tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. A teljes körű felújítás a munkálatok függvényében több évet vesz majd igénybe.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak néhol nyugaton és északkeleten alakulhat ki futó záporzivatar, így országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 32 és 39 fok közötti csúcsértékeket mutathatnak.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel Olivia Rodrigo elégiája után beszéljünk picit a megtalált tárgyakról, és nem József Attiláról van szó, hanem arról, hogy eltűnt egy fülbevaló, amit a vasárnap esti órákban találtak meg a rendőrséggel szemközti lakótele parkolójában, itt Szekszárdon, szóval ha hiányzik az egyik fülbevalójának a párja, és arra felé járt vasárnap, vagy szombaton, vagy akármikor, vagy mondjuk ismer valakit, aki így volt ezzel, akkor hívjon minket, és összekötjük a megtalálóval, tudja a számunkat 74444444. Így csörögjön és segítünk, mert egyébként is segíteni jó, ahogyan a latinos dallamok és az EDM ütemek párosa is jó, amit Team Deluxe összehozott, ez az It Just Won't Do, itt a 105.1-en.

Smooth Criminal itt a Rádió Antritton, a ma kedvencei és a tegnap slágereik között. Ez szólt most, hogy mi szól a következőben, majd rátérünk, de most először még lessük meg a közlekedésünket. Fontos, hogy aszfaltoznák, vagy aszfaltozás zajlik az M6-os autópályán Decs vonalától a Bátaszéki lehajtóig, ezért az országhatár felé tartó oldalon a leálló sávot és egy forgalmi sávot lezártak. Ez már két hete legalább így van, úgyhogy továbbra is zajlanak a munkálatok, továbbra is egy sávon halad a forgalom. Erre figyeljen oda, ugyan arra is, hogy útkarbantartási munkák miatt az 5603-as Bátaszék-Bonyhád összekötő út 20-as és 21-es kilométerek között útszűkület van érvényben, ez közvetlenül itt Bonyhád határát jelenti, és a 6535-ös Bonyhád-Tevel-Murga összekötő út 1-es és 2-es kilométerében szintén útszűkület várja az arra haladókat útkarbantartási munkák miatt. Ezek tehát a fix pontok. Ezekre érdemes figyelni, hogyha Szekszárdra közelítek a térképen, akkor azt látom, hogy bizony azért zajlik a forgalom. Az Arany János utca az teljesen bedugult, a Szent István tér szintén, illetve az autóbuszállomás környékén is lassú áthaladásra kell készülni, mert mindenki megy hazafelé, vagy valamerre legalábbis mindenféleképpen. Aztán érkezett bejelentés nekünk rendőrök, rendőri jelenlétről, például Váralja előtt is kint vannak a rendőrei, ott is drága fényképeket lehet készíteni, illetve Pörbölyön a nagy kanyarban, ahol szoktak, oda is beálltak, legalábbis ezt jelentették nekünk, úgyhogy tartsa be a szabályokat, de azokat mindig, nem csak akkor, amikor rendőrökkel találkozik. Jó utat, a hazafelé is szólnak a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Mutatom, hogy mit teszi majd boldogá például.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix. Mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni,
4: ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Epreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged.
3: Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél!
4: Plusz 36 30 883 83 51.
0: Ennyi volt a reklám!
5: Ez a Rádió Andritom a kedvenceivel és a teremos lágereivel. Remélem már otthon van, szépen lehuppant a fotelba és picikét szusszan, és közben azt érzi, hogy most azért minden egy kicsikét jobb, és mondjuk boldogabb is. Ezért szól Marshmallow és a Bastille közöse. Ez a Happier!
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Andrit!

újabb óra végéhez értünk itt az Antritton is. Mindjárt 5 lesz, ami azt jelenti, hogy már csak egy óránk maradt együtt, de az is izgi lesz, körülnézünk a világban picit, és mellé aláfestésként továbbra is szólnak a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Például ez is nem akar lemaradni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: 6000 milliárd forintos Európai Uniós forrás át fogja alakítani Magyarországot a miniszterelnök szerint. Keddig tart a másodfokú hőségriasztás, továbbra is marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Olyan beruházásokat indít el a kormány a hazahozott uniós forrásokból, amik az emberek környezetébe pozitív változásokat hoznak. Magyar Péter azt mondta, először indul olyan nagy uniós program az országba, amely kifejezetten megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását szolgálja majd. Az egészségügyre csak nem 170 milliárd forint uniós forrást tudnak fordítani. Ebből jut a házi orvosi ellátás és a helyi egészségügyi és szociális intézmények fejlesztésére is. Megújítják a vidéki intercity közlekedést, de a HÉV előregedett szerelvényeit is korszerű. Több száz milliárd forint jut a magyar energiarendszer korszerűsítésére. Továbbra is érvényben van a másodfokú hőségriasztás, ez keddé félig tart. Bár valamelyest enyhül a hőség, a tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért továbbra is fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb továbbra is a rendszeres folyadékpótlás. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendje és a csatlakozó buszhálózat. A tervezet a budapesti agglomerációban fél óránkénti elővárosi vasúti szolgáltatást, a távolabbra utazóknak pedig két óránként induló Interregio és Eurocity összeköttetést ígér a Kiskunság városaival és Belgráddal. Számos új csatlakozó buszjárat jönne létre, amelyek a térség településeiről gyorsan elérhetővé tennék a vonatokat. Az egyeztetésre szolgáló honlapon augusztus 14-ig mindenki elmondhatja véleményét, megfogalmazhatja a javaslatait. Mintegy 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain. Az előző hónapban vízbefulladások, hőguta, hőkimerülés, allergiás reakció, anafilaxia, közlekedési balesetek, szülések adtak munkát az egységeknek. A mentők 186 sikeres újraélesztést is végeztek júliusban. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók a rászorulókat a Repont automatákon keresztül az első fél évben. A mosolyra váltó program indulása óta a visszaváltási rendszer 2024-es bevezetését követően már összesen több mint 482 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a Repont automatákon keresztül. Olyan alacsony a Duna vízállása, hogy Bulgáriában feltűntek a folyóból a 4. században épült Konstantinus híd egyes részei. A több mint 2 kilométer hosszú építmény az ókor egyik leghosszabb ismert hídja, első Konstantinus római császár uralkodása idején épült.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Ebben a fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos időre számíthatunk, záporzivatar csak kevés helyen alakulhat ki, leginkább a nyugati, délnyugati és északkeleti ország részben. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 16-22 fokra számíthatunk, délután 32-38 fok várható, az alföldön lesz a legmelegebb.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
4: Ez a Rádió Andrét a ma kedvenceivel és a tegnapos slágereivel, no meg velem, Fekete Dávid vagyok. Utolsó óránkhoz értünk, megnyomjuk ezt is. Érkezik Daddy Sweet.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és mivel elérkeztünk 17:30, tehát még fél óránk van együtt, egy picit nézzük meg, hogy mi is történt a mai nap során itt az Antrit univerzumban. Az antrit.hu-ra kikerült csomó-csomó cikk, például beszámoltunk arról, hogy mégis mi történt a hétvégén, amihez a vármegye tűzoltóit ki kellett hívni, hát tűzesetek és műszaki mentések is voltak, illetve motoros, elektromos, rolleres és egyéb balesetek is történtek a megye útjain az elmúlt hétvégén, összesen 11 helyszínen kellett intézkednie a rendőröknek, ajánlom a cikket az antrit.hu-n, de megírtuk azt is, hogy Baka András az egyedüli államfő jelölt, ahogyan azt is, hogy ötten indulnának a polgármesteri székért Bátaszéken, illetve, hogy elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata szintén, mindezekről részletes leírások, meg információk az antrit.hu-n, tehát oda tessék kattintani. Hogyha pedig inkább hallgatna, vagy nézne valamit, akkor ajánlom YouTube csatornánkat, mert hogy felkerültek a hétvégi megyei mozaik interjúk, például Bukros Miklóssal, Tóth Imrével és Kis Katával is, úgyhogy ezek is izgalmasak, ajánlom ezt is. No, meg nyilvánvalóan magunkat tovább, hiszen szólnak a legnagyobbak, mutatom, hogy mi következik majd.

0: forradalmi célú hirdetés.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Karecskám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
0: Ennyi volt a reklám.
8: Továbbra is az Antrit, meg a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Utolsó fél óránkra kanyarodtunk, töltsük el ezt is együtt, remek dalokat hallgatva. Nem is lehet másképp, hiszen érkezik Lisa, Doja Cat és Ray. Ez a Born Again.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: És akkor közös utunk végéhez értünk. Remek dolgokat hallottunk, igazán sokszínű délután volt ez. Köszönöm, hogy itt volt. További jó rádiózást és jó pihenést. Holnap egytől újra együtt. Addig is ajánlom magunkat. Minden jót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac@dailyasc.hu.
4: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Folyamatosan küzd a katasztrófavédelem a szabadtéri tüzekkel. Meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ez már nekünk is sok, és nem látjuk a végét, posztolta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán, utalva arra, hogy szabadtéri tüzek tombolnak országszerte. Bár valamennyi tüzet megfékeznek, de ők is ledöbbentek azon, hogy idén már több mint 9,5 ezer alkalommal kellett szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeni. Ezek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye, vagyis a felelőtlenség áll a háttérben. Felhívták rá ismételten a figyelmet, az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tartsuk be a szabályokat. Augusztus 11-ig meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta a másodfokú hőségriasztás miatt, ezért több hivatalnál is módosul a nyitvatartás. Ma és holnap a nem klimatizált posták 12 órakor bezárnak, a kézbesítők pedig a déli hőség előtt visszatérnek bázispostájukra. A vállalat jelezte, hogy emiatt a kézbesítésben és a csomagfeldolgozásban átmeneti lassulások előfordulhatnak. Rövidebb tanórákat javasolt a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. A javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Beszélgetőkör, közös olvasás, mesehallgatás lenne a tanóra megkezdése előtt. A tanórák 35 percesek lennének, és megfelelő idő állna rendelkezésre a nyugodt étkezésre. Az alsó tagozatosok házi feladatának mennyiségét és minőségét is korlátoznák. A mindennapos testnevelés pedig élményszerű lenne, tehát nagyobb szerepet kapna a szabadtéri játék, a séta és a néptánc. Hárman alig bírták a mérlegre rakni azt a hatalmas görögdinnyét, ami egy medgyesbodzási gazda birtokán termett. Darvas Tamás nyugdíjas agrármérnök medgyesbodzási birtokán nőtt óriás párdeka hiány 84 kg-ot nyomott. A gazda több mint 30 éve termeszt görögdinnyét, amely közül az egyik fajta minden képzeletet felülmúló hatalmas példányokat terem. Nem ez az első rekordja a termesztőnek, 2023-ban egy több mint 63 kilós példánnyal került az újságok címlapjára. Szobabicikli, porcelántányér és fémevő eszközök, valamint sushi és friss saláta is szerepel a Sziget Fesztivál fellépőinek kívánságlistáján. A szervezők szerint régen sokkal gyakoribb volt, hogy egy-egy fellépő például túlzott étel és ital mennyiségre tartson igényt. Ma már azonban inkább a fenntarthatóság, az egészséges életmód, a hidratálás és a magyar alapanyagok kerültek előtérbe. Az egyik előadó egy magyar nyelvű szakácskönyvet kért, hogy kiről van szó, azt nem árulták el.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak néhol nyugaton és északkeleten alakulhat ki futózápor zivatar, így országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 32 és 39 fok közötti csúcsértékeket mutathatnak a hőmérők.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkert Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek!
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem!
4: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
5: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. 27 milliárd forintot fordít a kormány a betegségmenedzsment programra. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. Szombaton döntött arról a Tisza párt, hogy Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének. Dr. Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi bírói tapasztalattal rendelkezik. Miután 2011-ben az országgyűlés fideszes többsége jogellenesen idő előtt eltávolította hivatalából, kúriai bíróként folytatta munkáját. Mintegy 27 milliárd forintot fordít a kormány a betegségmenedzsment programra. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezett hosszú távú gondozásában. Az első évben 621 háziorvosi praxis 57.080 beteget vont be a programba. Hárman haltak meg szabadtéri tüzekben a múlt héten. 2026-ban eddig 9.775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, pedig másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, azaz tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Országos ellenőrzést végez a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeken a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hív. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbodai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbodai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásokra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korláttalanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedést. Járatokat.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Ebben a fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos időre számíthatunk, záporzivatar csak kevés helyen alakulhat ki, leginkább a nyugati, délnyugati és északkeleti ország részben. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 16-22 fokra számíthatunk, délután 32-38 fok várható, az alföldön lesz a legmelegebb.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom. Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu. Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
0: Ennyi volt a reklám!
2: Ez a Rádió Andrét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. Már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Az első utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os erőleggel elindítja az államkincstár. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty Széchenyi, valamint a Podmanicki tér, illetve a József Attila utca. A tervezet emellett visszavonná a Sorsok háza mögötti józsefvárosi területek ingyenes átadását az MTK-nak. Az ingatlan állami tulajdonban maradna, hasznosításáról később dönthetnek. A javaslat a kormány honlapján véleményezhető. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az általános iskolák alsó tagozatainak szóló új ajánlásában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. A héten rendezik meg az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozót. A kedtől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Mártonáron emlékév alkalmából filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Félmillióval több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli kapacitásait, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket.
1: Rádió Andrit időjárás.
5: Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak néhol nyugaton és északkeleten alakulhat ki futózápor zivatar, így országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 32 és 39 fok közötti csúcsértékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

és a tegnap slágerei. Rádió Andrét. In here.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Rádió Antrit.
2: FM 101.
1: A ma kedvencei
2: és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antri.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: 6000 milliárd forintos Európai Uniós forrás át fogja alakítani Magyarországot a miniszterelnök szerint. Keddig tart a másodfokú hőségriasztás, továbbra is marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Olyan beruházásokat indít el a kormány a hazahozott uniós forrásokból, amik az emberek környezetébe pozitív változásokat hoznak. Magyar Péter azt mondta, először indul olyan nagy uniós program az országban, amely kifejezetten megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását szolgálja majd. Az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint uniós forrást tudnak fordítani. Ebből jut a házi orvosi ellátás és a helyi egészségügyi és szociális intézmények fejlesztésére is. Megújítják a vidéki intercity közlekedést, de a HÉV előregedett szerelvényeit is korszerűsítik. Több száz milliárd forint jut a magyar energiarendszer korszerűsítésére. Továbbra is érvényben van a másodfokú hőségriasztás, ez keddé félig tart. Bár valamelyest enyhül a hőség, a tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért továbbra is fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb továbbra is a rendszeres folyadékpótlás. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendje és a csatlakozó buszhálózat. A tervezet a budapesti agglomerációban fél óránkénti elővárosi vasúti szolgáltatást, a távolabbra utazóknak pedig két óránként induló interrégió és Eurocity összeköttetést ígér a Kiskunság városaival és Belgráddal. Számos új csatlakozó buszjárat jönne létre, amelyek a térség településeiről gyorsan elérhetővé tennék a vonatokat. Az egyeztetésre szolgáló honlapon augusztus 14-ig mindenki elmondhatja véleményét, megfogalmazhatja a javaslatait. Mintegy 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain. Az előző hónapban vízbefulladások, hőguta, hőkimerülés, allergiás reakció, anafilaxia, közlekedési balesetek, szülések adtak munkát az egységeknek. A mentők 186 sikeres újraélesztést is végeztek júliusban. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók a rászorulókat a Repont automatákon keresztül az első fél évben. A mosolyra váltó program indulása óta a visszaváltási rendszer 2024-es bevezetését követően már összesen több mint 482 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a Repont automatákon keresztül. Olyan alacsony a Duna vízállása, hogy Bulgáriában feltűntek a folyóból a 4. században épült Konstantinusz híd egyes részei. A több mint 2 kilométer hosszú építmény az ókor egyik leghosszabb ismert hídja, első Konstantinusz római császár uralkodása idején épült.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Ebben a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak néhol nyugaton és északkeleten alakulhat ki futó zápor zivatar, így országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre többfelé északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már többfelé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 32 és 39 fok közötti csúcsértékeket mutathatnak a hőmérők.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.
2: Kardiológushoz mentem, az

itt is látom én. Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel, az élet nem lányregény.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Folyamatosan küzd a katasztrófavédelem a szabadtéri tüzekkel. Meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ez már nekünk is sok, és nem látjuk a végét, posztolta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán, utalva arra, hogy szabadtéri tüzek tombolnak országszerte. Bár valamennyi tüzet megfékeznek, de ők is ledöbbentek azon, hogy idén már több mint 9,5 ezer alkalommal kellett szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeni. Ezek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye, vagyis a felelőtlenség áll a háttérben. Felhívták rá ismételten a figyelmet, az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tartsuk be a szabályokat. Augusztus 11-ig meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta a másodfokú hőségriasztás miatt, ezért több hivatalnál is módosul a nyitvatartás. Ma és holnap a nem klimatizált posták 12 órakor bezárnak, a kézbesítők pedig a déli hőség előtt visszatérnek bázispostájukra. A vállalat jelezte, hogy emiatt a kézbesítésben és a csomagfeldolgozásban átmeneti lassulások előfordulhatnak. Rövidebb tanórákat javasolt a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. A javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Beszélgetőkör, közös olvasás, mesehallgatás lenne a tanóra megkezdés előtt. A tanórák 35 percesek lennének, és megfelelő idő állna rendelkezésre a nyugodt étkezésre. Az alsó tagozatosok házi feladatának mennyiségét és minőségét is korlátoznák. A mindennapos testnevelés pedig élményszerű lenne, tehát nagyobb szerepet kapna a szabadtéri játék, a séta és a néptánc. Hárman alig bírták a mérlegre rakni azt a hatalmas görögdinnyét, ami egy medgyesbodzási gazda birtokán termett. Darvas Tamás nyugdíjas agrármérnök medgyesbodzási birtokán nőtt óriás párdeka hiány 84 kg-ot nyomott. A gazda több mint 30 éve termeszt görögdinnyét, amelyek közül az egyik fajta minden képzeletet felülmúló hatalmas példányokat terem. Nem ez az első rekordja a termesztőnek. 2023-ban egy több mint 63 kilós példánnyal került az újságok címlapjára. Szobabicikli, porcelántányér és fémevő eszközök, valamint sushi és friss saláta is szerepel a Sziget Fesztivál fellépőinek kívánságlistáján. A szervezők szerint régen sokkal gyakoribb volt, hogy egy-egy fellépő például túlzott étel és ital mennyiségre tartson igényt. Ma már azonban inkább a fenntarthatóság, az egészséges életmód, a hidratálás és a magyar alapanyagok kerültek előtérbe. Az egyik előadó egy magyar nyelvű szakácskönyvet kért, hogy kiről van szó, azt nem árulták el.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Ebben a fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos időre számíthatunk, záporzivatar csak kevés helyen alakulhat ki, leginkább a nyugati, délnyugati és északkeleti ország részben. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 16-22 fokra számíthatunk, délután 32-38 fok várható, az alföldön lesz a legmelegebb.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.